cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Horizon.
1: Panna Rádió.
2: Az interneten
1: és az FM 91,5-ön.

What?

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 7 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosti és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: Egy élet van egy sztori, jó már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Pörög ránk, Panorádió, neked szól.

0: programajánló.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Lendárt installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Álmaid fürdőszobáját.

0: 24-455-51-55.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
2: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
1: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a 7 napot!
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Pannon.
9: Tengernyi zene.

0: Reklám.
1: Adagio pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Programajánló.
8: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Médiatámogató a Pannon RTV.

0: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
1: Nos, itt is vagyunk, és mivel nyár van, és meleg van, és egyre melegebb lesz, ezért készültek nektek hűsítő italokkal, koktélokkal, de alkoholmentes koktélokkal, mert...
2: Moktél.
1: Mert tudjátok, van egy ilyen... Tudjátok ezt egyáltalán? Van egy ilyen napközben, nem nagyon szabad alkoholról beszélgetnünk, úgyhogy ezek itt mind alkoholmentes italok kacsintás. Értitek? Na, ugye van külön, én nem vágtam, hogy van a Sex on the Beach, és van az alkoholmentes, a Safe Sex on the Beach. Ez haláli.
2: Nagyon jó. De amúgy tudod, hogy egy gyűjtő név a koktélok és a moktélok között mi a különbség?
1: Nem is hallottam erről a moktél, azt hittem hülyéskedsz.
2: Hát dehogy! Hát a moktél az a koktél, alkoholmentes koktél. Az a moktél.
1: Nem már.
2: De, nem moktél. Hallottad? Moktél. Igen.
1: Nem tudod, a koktél... Koktél,
2: ugyanolyan koktél, mint a másik.
1: Csak a koktél... Csak a... Az azért koktél, mert ugye színes, mint a kok farka.
2: Mi?
1: Csak ez így hülyén jön ki, mert a
2: ja, értem, kak értem, felfogtam.
1: Várj. Mert az angolul két értelmű, de most a szép részéről beszélgetünk, ami kakast jelent. Cocktail. A kakas farka.
2: Komolyan?
1: Ami színes. Igen.
2: Wow, és micsoda csavar ebben a koktélok történelmében.
1: De a moktélt nem tudtam, azt nem vágom. De,
2: nem tudom a szó összetételnek, hogy hogy állt mástól hozzá.
1: Őrület. Moktél. Mi, ezek moktélok?
2: Moktélok.
1: Ez mind moktél?
2: Mi? Amiről most fogunk beszélni? Igen. Nem, azok csak nyári frissítők. A moktél az teljesen jó. Más. Az ennél, mi csak ennek a bicikli történetetnek hozzuk el, hogy egy kis limonádé, egy kis
1: vinnyés ja,
2: valami.
1: Bocsánat, azt nem szabad.
2: Mi minden van, kacintás. Itt sok érdekesség, de a moktél az már egy next level, azt kellett volna hoznunk. Nem készültük elég. Igen, ez most a moktéloknak a biciklis története.
1: Na jó, én ezt az
2: csupaszított történetem.
1: Én ezt az egyszerű, én ezt az uborkás vizet ezt adom.
2: Uh-huh. Szoktál uborkás vizet inni?
1: Nem. De amikor valahol van, akkor megiszom.
2: Igen, ad egy különleges ízt a víznek.
1: Tényleg jó. Tudjátok, mi kell hozzá? És kell hozzá az a nagy üveg cucc, aminek van alul az a kis csapja. Kan.
2: Ja, igen.
1: Ezt lehet venni mindenhol most már.
2: Igen, van, én nagyon szeretem tök őket.
1: Egy liter hideg víz, fél kígyóborka vékonyra szeletelve, néhány mentalevéllel jeget bele, bám, kész.
2: És fincsi, finom, üdítő, hideg.
1: Jó.
2: Amúgy arra jöttem rá, hogy ezeknél a nyári üdítőknél az egyik legfontosabb szempont az a tálalás. Tehát, hogy egy egyszerű, most képzeld el a különbséget, hogy most fogod egy, nem tudom, legegyszerű vizes poharat, és egy langymeleg limonádét töltesz bele, csak úgy.
1: Igen, hát az
2: ezzel rosszul. Szemben fogsz egy másik, egy hatalmas poharat, teszel bele limonádét, teszel bele jégkockákat, mentalevelet, szép vékonyra szeletelt citromot. Már mindjárt más, nem?
1: Mindjárt más, meg ugye jéghideg, meg a pohár. Nekem tudod, mit tetszik? Nagyon, ami pár éve
2: minden
1: bejött.
2: Minden a pohárom múlik. Micsoda?
1: Minden a pohárom múlik.
2: Nem,
1: nekem amúgy tetszik azért, mi úgy néz ki, mint egy kis tégely, de van füle.
2: Igen, az nagyon, igen, ez egy pár éve jött
1: pár
2: fel,
1: éve.
2: És nagyon jó. Igen, látom, hogy az egész kávézók lecserélték a teljes pohár készletüket.
1: Nekem nagyon bejön, nekem az tetszik.
2: Nagyon jól néz
1: ki. Én azt vettem, és csak nem tudom, hogy hol van. De mindegy, szóval.
2: A lényeg az, hogy akartam itt akkor elsütni azt a poént, hogy nem poén, csak hogy még tudok még plusz csavart tenni a limonádéba. Én úgy szeretem otthon, amikor csinálom ezt a limonádét ilyen nagy pohárban, hogy teszek hozzá egy kis házi bodza szörpöt, vagy menta szörpöt, és már mindjárt különlegesebb egy kicsit a limonádé. Ennyi. Ez volt a nagy dolog.
1: Amúgy az biztos. Nyilván persze Melit nem szokott megállni, és tesz bele olyan dolgokat is, amiről most nem beszéltünk.
2: Előre mondtam, hogy nem akarok róla beszélni.
1: Mert napközben vagyunk, és nem szabad propagálni az alkot. Ti elhiszitek különben, hogy létezik olyan szabály, ami meg van győződve arról, hogy most a koktélokról beszélgetnénk, akkor annak olyan hatása van az emberekre, hogy mániákosan elmennek koktélozni, utána autóba ülnek, és tömegbalesetet okoznak.
2: Csak azért nem beszéltünk
1: csak
2: róla.
1: Csak azért, mert beszéltünk róla a reggeli műsorban. Ezért inkább megtiltják, hogy beszéljünk róla. Úgyhogy mi most nem beszélünk róla igazából.
2: Beszélünk inkább.
1: Ne, figyelj. Hogyha bekérik ellenőrzés az anyagot, megmondom, hogy ez nem alkoholos italok.
2: Ezek csak moktélok.
1: Ezek csak moktélok, igen. Bár el kell, hogy mondjam, haláli volt, amikor elmentünk Olaszországba, és tesóm néha szokott sznoboskodni. Nagyon szeretem, amikor ilyet csinál, mert ez abszolút nem jellemző rá, amúgy. És elmentünk, és látta, hogy mindenki issza ezt a nagyon lila, vagy ilyen pirosos valami italt. És mondom, milyen nem lila, piros? Én meg a színek. Férfi, tudod, nem látom a színeket. És lényeg az, azt mondja, mondom, hogy mit iszik mindenki? Azt mondja, hát ezt nem tudod? Hát mondom, nem. Hát ez az aperós
2: pizza. Ja, gondoltam, hogy ezt mondod. Mondom,
1: hát az aperós pizzát és az ügót, vagy hugót, fogalmam sincs, hogy igen, kell mondani, hogy azt kell tudni, mondom, jó, oké. Okay,
2: ez tavaly nyáron nagyon futott, és azóta
1: de
2: is.
1: De hugó, vagy azt ügó, vagy hogy kell ezt
2: nem
1: mondani?
2: Nem tudom, én aperós pizzát hívom.
1: Hát jó, de az másik.
2: Ne? Ja, ez meg
1: a másik. Két különböző.
2: És mi a, és a másik
1: két
2: pedig?
1: Különböző koktél.
2: Gondolt? Jó, de várjad, mindjárt rákeresek.
1: Hát nézd meg.
2: Ismerős. Olyan ismerős.
1: Abszolút jó. Nem tudom, hogy mi van benne, fogalmam sincs.
2: Na, majd mindjárt megnézem.
1: Én a Cuba Libre-t szeretem nyáron. Az jó. Hűsítő.
2: A is. Jó, hát ebben, tudod, mi van? Bodzaszörp. Bodzaszörp, jégvíz, mentalevél, citrom és a fehérbor. Nem fehérbor, hanem pezsgő.
1: Aha.
2: Ennyi.
1: Alkoholmentes pezsgő.
2: Azaz. Igen. Vegyük komolyan nagyon ezt a...
1: Vegyük komolyan. Ja, de én, de úgy el lehet mondani, hogy például az aperos...
2: Ugyanezt elmondom, mindent csak hozzáteszünk zárójelbe, alkoholmentes.
1: Igen, pontosan. Az aperos pizz miből rá? Alkoholmentes aperos?
2: Létezik alkoholmentes pálinka például.
1: Nem.
2: Képzel,
1: de most már nálunk létezik minden, különben.
2: Most már létezik. Akkor simán rámehetünk volna a koktél témára, csak mindegyikre rátesszük a zárójelbe, az alkoholmentes gin teszed bele.
1: Nekem
2: minden,
1: nagyon tetszik még az, amikor valami alkoholba curaçaót tesznek.
2: Mit?
1: Ami curaçaót, mert az attól mi? Kék lesz az egész. De viszont azt a curaçaót úgy írják, hogy ezt mindennek lehet olvasni. Úgyhogy az curaçaótól kezdve az emberek mindennek ejtik, de különben az curaçaó.
2: Emlékszem, a Blue Lagoon-ra, hogy ez nem volt finom, de szép.
1: A Blue koktél? Lagoon? Lehet, hogy abban is az volt. Kék volt?
2: Kék.
1: Curaçao volt benne.
2: Nem volt finom. Nem volt finom, de szép
1: Blue
2: volt,
1: Lagoon,
2: mert
1: na, nézzük,
2: a színe
1: Blue
2: miatt
1: Lagoon.
2: Választottam, bevallom, de egyszer is elég volt. Az alkoholmentes a sós. ez fájós.
1: Blue Lagoon koktél, azt mondja, mi van benne? Azt mondja, curaçao, látod?
2: Na látod, azzal kezdjük, mondjuk.
1: Curaçao mixed with vodka, alkoholmentes vodka, and limonádé. Ennyi az egész, jé. Tehát alkoholmentes vodka, limonádé, és curaçao. Igen, curaçao az nagyon fest. Az a jó. Az a jó. Jesus Christ.
2: Nézd,
1: Sziget Fesztiválon voltunk, amikor ott elindult az, hogy divat volt az, amikor ilyen igazából ilyen homokozós vödörbe kezdték el nyomni a koktélokat nagy mennyiségbe.
2: Homokozós.
1: Hát minden játékvödör, tudod, tényleg olyan, nem pohárba kaptál, nagy vödörbe.
2: Wow.
1: Mit tudom, mennyi volt benne, egy liter, vagy másfél, valami ilyesmi. És akkor volt egy csomó szívószál. És akkor többen úgy rámentetek, és akkor így nyomtátok. Hát eléggé jó pofák voltunk, mert ittuk azt, hogy mind a veszettek különben, mert hát az olyan érdekes volt ez, ami elképesztő. Meg követek egy fiskot, valami tengerparti, valami nagyon egzotikus valahol vannak, és így rengeteg lime van nála meg alkohol, és valami akkora bödönbe, ilyen agyag bödönbe keverezi italokat, de úgy, hogy liter számra az ott tizen pár liter, és akkor ugye az alkoholmentes vodkákat így nyomja bele, akkor utána nem tudom, nyomja a lime-okat az a fogóval, hogy nyomja ki belőle a lime levet, és így keveri, akkor tesz bele jeget, akkor mindez, hogy Jézusom, tényleg megrendelsz egy olyat, az iszod egész délután. Gondolom én, vagy nem tudom, hogy néz ki ez, de...
2: Valószínűleg, igen.
1: Elképesztő. Csak az a baj, hogy nyáron nem jó nagy italokat kirendelni, mert megmelegszik. Sokkal jobbak a picikék.
2: Igen, a pénztárcádnak meg nem jók.
1: Micsoda?
2: Nem jó a pénztárcádnak, sok pici.
1: Jaj, várj, de különben nagyon durva, mert képzeld el, hogy most azt láttam, én nem tudom, ez normális, én most vettem ezt észre össze. Elmentünk egy olyan helyre, Boszniába, ahol káó, az a stósz, hogy a korsó is be van hűtve.
2: Na, az mennyire menő.
1: Hát én őszintén megmondom, szerintem nem ad hozzá, de stósznak jó.
2: Nagyon stósznak jó.
1: De jó, na és akkor kikaptuk a korsót, és beleöntöttük az italt, és én nézem az árlistát, mondom, hogy lehet, hogy nem innék egy nagyot. A kicsi drágább volt, mint a nagy.
2: Tényleg.
1: És ez azért nem így szokott lenni, ugye?
2: Nem így szokott lenni, de nem értem, hogy a logikát.
1: És épp úgy gondolkoztam,
2: biztos, hogy van benne.
1: Mondom, várjál, mondom, ti is látjátok, mondom, kicsi az drágább, mint a nagy. Szóval igen, a nagy az olcsóbb. Há, mondom, jó, oké, akkor nagyot kérek. Ugyanígy volt különben egyszer, ez nagyon tanulságos, időnként oda kell figyelni. Tesóval megyek vásárolni a kommentes sört, és nem, hogy valaki megbüntessen mit. És a lényeg az, hogy van olyan, amikor a hat úgy össze van fóliázva egybe, a hat nem konzerv, mindig konzervet akarok mondani, egy dobozos sör. És a lényeg az volt, hogy...
3: Limenka.
1: Igen, és mondom, én leveszek egy ilyen, és azt mondja, ájjjjjjjjj, azt mondja, figyelj csak! Azt mondja, egy darab ennyi, ha azt megszorozom hattal, az kevesebb, mint a hatos csomag. És mondom, basszus, igazad
2: akkor külön kell venni is.
1: Tehát, hogyha külön veszel hatot, az olcsóbb, mintha megveszel a becsomagolt hatot. De nem...
2: Ezért kell gondolkodni,
1: hát de
2: számolni.
1: Régen nem az volt állandóan, hogy mindig, ha nagyobbat veszel, az mindig olcsóbb.
2: Hát nincs törvény. Hát
1: és pont, ez többet,
2: hát pont ezért ezek a kiskapuk, igen, mert hogy most...
1: Apjuk fülit.
2: Jó, hogy ti utána számoltatok, de hát...
1: Én nem számoltam volna utána, tesó milyen...
2: Tehát akkor milyen jó, hogy a tesód utána számolt. Amúgy eszembe jutott arról, hogy egy videót láttam pont az Instagramon, egy nagyon különleges desszertről, szerintem Japánban éppen. Elmész az étterembe, vagy fagyizóba, vagy nem is tudom, mi volt az. És ilyen extra lehűtött tálba kapod, de annyira durván lehűtött, hogy így kesztyűt húz a mixer.
1: Én ezt ismerem.
2: Tudod?
1: Mint a köd.
2: Mit tesznek be? Igen.
1: Hát nem, az hidrogén.
2: Nem a hidrogén. Azt igen, de viszont kivesz ilyen külön fogóval, és abba teszi bele neked a desszertet. Az?
1: Az.
2: Mert itt nem csak a látványon, meg a füstpergőzön, vagy mind
1: az nem
2: van
1: nagyon a jó, az nem nagyon jó, a hozzáér a bőrödhöz különben.
2: Igen,
1: de
2: meg,
1: amúgy,
2: tud, meg igen. Tud, sérülést tud okozni.
1: Fagyási sérülést.
2: Na és azt nem értem, hogy annak például mi a lényege. Tehát oké, hogy hideg, azt megértem.
1: Rohadt
2: de most...
1: jó néz ki. De nagyon jó néz ki. Mert amint a levegővel, mármint a levegővel, meg az a hőmérséklete érintkezik, akkor brutális, annyira nagy a hőkülönbség, az mínusz valami 70 valamennyi fok.
2: Valószínűleg, nem tudom. Amit mondasz, azt elhiszem, mert nem tudom.
1: Azt én is feltételes módban mondom. De a lényeg az, hogy csak akkor tudod, hogy gőzörög az egész, és az rohadt jó néz ki. De különben a már extrémitások, te látod azt, amikor olyan étteremben mész, ahol vetítik a kaját? Mármint, hogy animáció van, hogy mire kihozzák. Na bár, elmagyarázom. Tehát az olyan van, mondjuk ülünk egy fehér asztalnál, van előttünk tányér, meg minden, és egyszer csak fölülről vetítik az asztalunkra, hogy majd jön a menü, de hogy az közben, és aki egy pici kis digitális séfek rohangálnak az asztalodon, és ott vagdossák a dolgot, meg úgy rakják össze, meg főzik, és akkor majd mire elkészülnének, addigra kijön a rendes kaja, és akkor majd az lesz az. De hogy addig meg így elszórakozol, milyen mert jó. Nézed, hogy a kis séfek, hogy dolgoznak.
2: Videót láttam ilyesmiről.
1: Hát én csak videót láttam, nem voltam élőben jelen.
2: Én mondjuk kifejezetten szeretem azokat az éttermeket, amelyeknek van egy konkrét tematikája vagy sémája. Most mit tudom, egy laboratórium is, akkor ott nem tudom, hogy
1: ilyen van, ilyet nem láttam.
2: Van mindenféle. Hát most jó, nem voltam, csak tudom a neten, hogy rengeteg ilyen tematikus van, most nem tudom, és ez nekem nagyon érdekes, hogy mennyire részletesen dolgozzák ki, akár a dekort, akár a kaját, akár a tálalást, én ezt nagyon szeretem.
1: Lehet, hogy a hallgatók tudják, én nem, de valahol vagy Magyarország, Szlovákia, azaz Felvidék, vagy Erdély, vagy valahol van egy olyan étterem, egy ilyen valami régi, talán középkori étterem.
2: Igen, tudom, mire
1: aminek
2: gondolsz.
1: Az a lényeg, hogy parasztok legyenek veled.
2: Igen. Sokan, tudom, miről beszélsz.
1: Ez nagyon ment a közösségi média. Én nem mennék
2: meg
1: el ilyenbe,
2: én
1: ezt
2: nem szeretem. Harry Potteres étterem, az is nagyon igen. Sokat megy, és akkor ott a menü is tudod, olyan érdekesen van megfogalmazva, fogások, tehát hogy na, bármilyen tematika, csak legyen valami tematikája, valami irányvonala, nekem ez nagyon tetszik, szerintem ez egy nagyon jó húzóerő.
1: Van például Budapesten, én nem mentem be oda, nekem apu volt egyszer a Sir Lancelotba, az is ilyen középkori, és akkor lehet. Én nem tudom, hogy de különben tudja, hogy van olyan étterem is, ahol ilyen van ilyen lovagi torna, nem?
2: Biztos.
1: Valahol biztos van. Szerintem nem hagyhatják azt ki. És akkor szépen ott te eszel, és akkor közben megy a lovagi torna, és akkor tényleg olyan vagy, mint a, nem tudom, valami úr ott a középkorba.
2: Igen. Ahogy az... Aki szereti kifejezetten a középkort, az külön érdekes lehet.
1: Én emlékszem, de milyen arcot vágottad, Nelly? Nem bírnád enni kézzel a csirkét, miközben...
2: Jaj, de úgy lehet kizavarni a világból.
1: Tényleg? Miközben?
2: De úgy csámcsogjál is, miközben eszed a csirket.
1: Jó, amit az már csámcsogás, nem, de úgy kézzel szétszedni a csirkét. Nem?
2: Nem. Nem érem annyira az ilyesmit,
1: sajnos. Széttépni azt a szerencsétlen Lús. Sült állatot, bocsánat, elkapott a hív, igen?
2: Éhes vagy.
1: Nem.
2: Budapesten voltam egyszer egy olyan étteremben, azt hiszem, hogy négy tematikája volt, hogy volt az egyik ilyen, nem tudom, ilyen dzsungel style, a másik a akvárium style, nem emlékszek már konkrétan a részletekre, de tudom, hogy
1: de
2: ott a
1: menűség...
2: Egyen belül? Igen, tök érdekes volt. Tök érdekes volt.
1: És mit tettél, a kígyót?
2: Kengurut.
1: Kengurut? Ez divat mostanában.
2: Kengurut, igen. Akkor nem tudom, emlékszek, hogy apukám, amikor ilyen rablóhúst evett, és akkor úgy hozták ki, hogy egy hatalmas kés volt a hús közepébe szúrva, tehát én ezekre adok, nekem ez nagyon érdekes. Hát persze, így lesz kedvem megenni.
1: Bizony, akkor neked ki kell próbálni a hotpotot. Mindig ezt propagálom. Az, amikor van egy nagy asztal, amit körbeülünk, középen van egy süllyesztett nagy tál, amiben rotyog a különböző fűszeres alaplé, és akkor kirendelsz mindent, bárányhústól kezdve, amit akarsz, meg tintahalat, meg bokcsojt, meg különböző speciális gombákat, meg mindent, és akkor szépen mindenki vannak kis pácikáitok, és akkor szépen hogy belerakjátok úgy abba, közösen abba a rotyogó valamibe, ami lehet csípős, vagy lehet bármi, és vannak, amíg a nagyobb dolgok sülnek, addig a piciket, mert bárány ilyen halszál vékonyra van vágva, és akkor csak úgy megfogod a kis pácikával, beleteszed 3 másodpercet, és már elkészül, és akkor beszélgettek közben, főzögettek, esztek, stb. És akkor így elvagytok. És ez annyira fantasztik, hogy őrület. Legalábbis én bírom az ilyet nagyon.
2: Ennek az
1: apám mondjuk, apám mindig mérges az ilyenre.
2: Én
1: nem megyek többet, rendesen akarok enni, nem hülyéskedni, hülyeségekkel, tudom.
2: Van ebben valami különleges? Ennek van egy itteni vajdasági, nagyon használom ezt a kifejezést, hogy bicikli verziója, hogy lehetett venni, és itt épp az egyik bevásárlóközpontban, hogy ilyen kis sütőt, mini sütőt.
1: Én azt vettem.
2: Na, és az is ugyan, ennek a pepitája talán, igen. Hogy mész, kiraksz mindent, és akkor így magadnak sütögeted. Neked bejött?
1: Annak van,
2: egyébként?
1: Az egyik fele grill, a másik fele kő, és tele van fiókokkal az oldalon.
2: Az egyről beszélünk.
1: Kis kenyereket be tudsz rakni, sajtal.
2: Pontosan, vagy meg tojást, meg igen. Nem tudom, meggrillezed a sajtodat.
1: Én ezt a Sánta erről beszélt a rádióban.
2: És
1: én nekem ez nagyon tetszett, és akkor pont volt ebbe a boltba. Elmentem, megvettem, és adtam anyámnak ajándékba, hogy hát ez olyan család összetartó dolog lesz, hogy szörnyű. Kisebb bontottál.
2: Jaj, ne.
1: Soha.
2: Tudtam, hogy ez fog jönni.
1: Soha.
2: Jó, nem akarok, ismerősöméknél van, de nem akarok nagyszájú lenni, de az is szerintem kétszer lett használva.
1: Pedig szóval nem működik
2: ötletnek,
1: ez, nem.
2: Pedig ötletnek annyira jó.
1: Igen, pedig nekem különben azt kell tudni, az én anyukám, hogy különben őrületesen szeret kísérletezni. De hát mi annyira fantasztikus kajákat tettünk a nagy rákoktól kezdve, a tatárbifsztegen keresztül, tehát mindent. De ez szuper, de ez valahogy neki se jött át. Úgyhogy ez

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
2: Ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya.

Ventilátorok is minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: Az elmúlt hét legjobb poénjai 9-től délig a Pannon Rádióban. A Pannon Rádióban. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli.
1: Ó, és akkor én most átadom Merinek a szót, mert most olyan dolog jön, amit ő vág igazán. Ugyanis van most a Google-nek egy ilyen szimulátora, ahol tudsz repülni. Ez bárki játszhatja. Bárki kipróbálhatja, bárki élvezheti, és bárki, akinek van internet hozzáférése, szerintem mindenkinek van, akkor az nyomhatja. De mi ez? Meg mi van ez?
2: Nagyon koncentrálok most.
1: Mert már megint most repül.
2: Megint repülök, most igazi pilótának érzem magam, mert hogy várjál, mi történik?
1: Nem, hogy lezuhaj.
2: Az a jó ebben, hogy nem ölöd meg magad sem másokat, várjál, épp most szállok lefelé. Hú, de érdekes. Nagyon érzékeny. Na, itt van, meghaltam. Ennyi volt. Na, akkor. Nagyon érdekes.
1: Hol van?
2: Ki kellett próbálnom. Muszáj volt kipróbálnom. Először csináltam egy ilyen nagyon komoly csavart, és nem akartam. Igazából a lényeg ennek az appnak, hogy igazából pilótának érezheted magad, és a Google Just for Fun miatt. Igen. Ez volt az indoklás, hogy ezért készítette. Tehát lényegében csak szórakozásból, hogy kipróbáld milyen. Na hát igazából elmondom, hogy hogy kell elérni. Csak rámész a Google Earth oldalára, és azon belül van egy ilyen, hogy ugye eszközök, és azon van a Flight Simulator. Várjál,
1: csinálom veled.
2: Csináld velem. Beírod, várjál, akkor előre.
1: Kijön a Google Earth.
2: Beírod, hogy Google Earth. Mm-hmm. Igen.
1: Kijött.
2: Jó, rámész. És akkor most írj be egy helyszínt, hogy hova szeretnél repülni. Én Melbourne-t írtam, mert most épp itt vannak a rokonaim, és mindig is az volt az álmom, hogy megnézzem őket.
1: Balaton-Hungary, jó.
2: Jó, én Melbourne-ben megyek.
1: Jó.
2: Jó, és hogyha odaérkeztél, egy picit zoomolj be, vagyis még úgy, hogy körülbelül lásd az utcákat, mondjuk úgy, annyira? Valamennyire zoomolj be.
1: Jó.
2: És most elmész az eszközökre, tools,
1: és ott
2: tools a felső menü sorban.
1: Aha, tools, megvan,
2: tools,
1: igen.
2: És Flight Simulator a legalsó repülőszimuláló.
1: És ez igaz, mert...
2: És már látod is, és már repülsz, és arra nagyon érzékeny a műszer, úgyhogy ne nyomogasd össze-vissza, mert akkor lezuhansz. És már haladsz is. És igazából a bálod?
1: Igen.
2: És mit látsz?
1: De én szépen haladok vele.
2: Jó van, akkor én mindjárt a mélybe vetettem magam, mert nem tudom, hogy ennyire érzékeny műszerről van szó. Tehát lényeg, hogy...
1: Szépen repülök. Nagyon, mi a franc?
2: Ugye? Érdemes kipróbálni. Nagyon-nagyon... meglepődtem azon, hogy mennyire finom. Tehát, hogy egy picit hozzáérsz már a kormányhoz, akkor ő már arra reagál. Tehát én túl sokáig tartottam, és mondom, na látod, lehet, hogy ez a Google-nek a külön titkos küldetése, hogy pilótákat akar nevelni.
1: Lehet,
2: neki mentem az előbb a fűnek.
1: Jó, van, most neki lezuhanni azt lehet. Rá biztos nem lehet.
2: De hogy kell? Hát a Google Earth-re rámész, eszközök, beírsz egy címet, amit meg szeretnél nézni.
1: Mennyire cool.
2: Különben úgy ajánljak, hogyha például, nem tudom, Szabadkát akarod megnézni, hogy 50 méteres különbséggel írd be, tehát hogy ne zoomolj be annyira, tehát a céltól legyél legalább 50 méterre, beírod a célt, eszközök és repülőszimulátor, és már repülsz is. Te mit látsz? Nagyon.
1: Nem tudom, a Balaton
2: nagyon koncentrálsz, úgy koncentrálsz, mint én az előbb.
1: Ez így nagyon érdekes, hogy a hallgatóra biztos, hogy mit játszogatunk.
2: Igen.
1: Közben néha próbáljuk elmondani, hogy mi történik.
2: Én itt most valami hegyek fölött vagyok. Próbáljátok ki, hogy sokkal érdekesebb.
1: Jézusom, mennyire durva.
2: Nagyon.
1: Mármint, hogy tényleg...
2: nagyon szépen lehet vele repülni. Mondom,
1: nem egy olcsó játék hülye gyerekeknek különben, hát ez egy kicsikét egy ilyen.
2: Ez egy drága játék.
1: Hát nekik ez igen, ez mire
2: nekünk
1: megcsinálták.
2: Nekünk nem, mert ingyenesen használható. Én mindjárt le fogok szállni.
1: De nem
2: mennyire érdekes, hogy csomó dolgot. Itt van, látod? Túlságosan hozzáértem a kormányhoz, és itt van, csináltam egy csavart, és nem akartam. Na jó, azt írta, hogy a repülő megint lezuhant. Az a jó, ha lezuhant.
1: Te biztos rángatod azt a bot kormányt, de ezt túlságosan... finoman kell.
2: Igen, pilóta külön picikét. Óra.
1: Milyen szemtelen volt, voltam egyszer egy társaságban, nagyon jó hangulat volt, és kiderült, hogy az egyik pilóta. És tudom, hogy te tényleg pilóta vagy, azt mondja, ja, ja, ja. Mondom, de mit ilyen kargó, ez az ilyen, tudod, ilyen cuccokat viszel, vagy embereket? Azt mondja, embereket. És mondja valaki, hogy hát akkor be kell vered a pannon reggelibe, be kell vered a reggelibe. Azt mondja, persze, azért karrierem vágya, hogy bemenjek a reggelibe. Mondom, nagyon-nagyon-nagyon komolyak vagyunk, mondom, azért most már, ne szórakozzunk.
2: Én beszélgettem a presszóban egyébként egy pilótával.
1: Nem írskedj, mit mesél?
2: Hát már nem emlékszem, de életem interjúja volt, csak nem emlékszem.
1: De ez nagyon jó interjú volt.
2: Nem, de tényleg.
1: Akkor a hatással volt rám, tudod.
2: De ők is, azt hiszem, hogy a Békovai repülőtéren dolgozik, azt hiszem, ott igen. De érdekes volt akkor, csak hát nem mondom, nem maradt meg belőle semmi. Ezt mindig a, mondom, észrevettem, hogy valami baj van a memóriámmal, és ezt mindig a Mami Brain fogom, mi, de most már
1: mi,
2: gyanús.
1: Mi az, hogy mommy brain?
2: Hát az, hogy amikor kisgyereked van, akkor annyi minden felé van az agyad, annyira figyelsz arra, hogy életbe tartsd azt a kicsit, hogy így az agyad folyamatosan prioritásokat hoz az információkkal. Ah. És akkor, hogyha csak a fontos, abban a pillanatban fontos információt jegyzed meg. Csak én már vártam, hogy elmúljon, de nem múlik el. Érzem, hogy valami baj van a memóriámban. Na mindegy,
1: lehet,
2: majd dolgozok ezen.
1: Lehet, hogy te mommy brain ezzel, most ne feled szabad. Én bevallom, hogy én egy 16 gigás pendrive vagyok.
2: És akkor ha új info jön, akkor a másik ki kell, hogy menjen.
1: Ennyi.
2: Na és tudod, csak ez nagyon idegesítő, és az elmúlt időszakban borzasztóan idegesít, mert egy csomó dolog hát azért már tényleg érdekel, tehát hogy annyira érdekelnek a bizonyos dolgok, hogy így rákeresek, szóval utána olvasok, és nem marad meg.
1: Szóval lükülsz?
2: Lehet, hogy ez a korán jön, nem tudom, de borzasztó idegesítő, és lehet, hogy most is mesélhetnék egy csomó jó dolgot, hogy milyen jó válaszokat adott az a pilóta, mert emlékszek, hogy jó volt a beszélgetés, csak egyszerűen a részletekre nem emlékszek. Igazából nem is most volt pár éve, úgyhogy jó, nézzétek el nekem, de ami vágyam még, ami nem jött össze, hogy...
1: Micsoda?
2: Jaj, de nem, beszélgettem két pilótával is.
1: Na.
2: Hú, várjál.
1: Az is nagy hatással volt.
2: Dzserbá van. Vagy hol, szabadkai fickó volt, és nem
1: Jedda.
2: Tudom, Dzserbában él, vagy hol. Na mindegy, és ő pedig egy nagy utas szállít, mert hogy mond, az lett volna a következő célom, hogy szerettem volna egy olyan pilótával beszélgetni, aki egy nagy utas szállítót vezet, és aztán így eszembe jutott, hogy hát az is megvolt. Na mindegy,
1: de
2: érdekes.
1: De azt sem tudod, hogy ő vele mit beszélt.
2: Igen, ez a baj. Most tudod, mit fogok csinálni? Tudod, mit fogok csinálni a műsor után?
1: Normális.
2: Nem normális. Itt valami baj van. Vagy az én gigám is megtelt. Nem tudom, hogy a pendrive-om is megtelt.
1: Nem a
2: műsor után azt fogom csinálni, hogy lemegyek, és meg fogom keresni ezt a két interjút, és vissza fogom hallgatni, mert ez nagyon piszkálja most az agyamat.
1: Nem a mommy brain itt a probléma, hanem valószínűleg ugyanaz, mint nálam. Szóval az, oké, hogy mondjuk én is egy 16 gigás pendrive vagyok, de az a baj, az idő múlásával az alap applikációknak nő a tárhely igénye. Úgyhogy a 16 gigából én is nekem az alap funkciókat ellátó program szerintem lehet 12, és akkor marad még 4 a memóriára, ami az ilyen bármi másra mehet. Tudod, ez a probléma. De hát Istenem.
2: De borzasztó idegesítő, amikor tényleg valami fontos info, és tudod, hogy meg akarod jegyezni, és nem marad meg.
1: Persze. De igen, ez fantasztikus.
2: Kérlek, nyugtassatok meg, hogy nem vagyok egyedül.
1: Hát biztos, hogy nem vagy egyedül, különben így azért hallgató Mellinek nagyon kellemes a hangja, és nagyon illik a pannon reggelébe, úgyhogy ez abszolút, és csak meg tudom erősíteni.
2: Köszönöm.
1: De az valahogy, én azt bánom, vagy inkább, nem igazából én nem szoktam irigy lenni dolgok miatt másokra, de hát mondjuk, hogy kinek milyen van, de hogy kinek milyen skilljei vannak, arra igen.
2: Arra lehet.
1: Arra igen.
2: És milyen special skillt szeretnél?
1: És nagyon irigylem azok, akik így valamit elolvastak, és utána egy mélyen tudnak róla beszélni. Uh-huh. Én elolvasok egy csomó cikket, és akkor utána reggeliben feljön az a téma, és én nem tudom azt úgy visszahozni, pedig tudom, hogy elolvastam.
2: Uh-huh.
1: Nem tudom visszahozni úgy olyan főleg számokat én nem tudtam megjegyezni sose.
2: Na jó, hát nekem az volt a legfájdalmasabb dolog a történelem órákon, jesszusom, tehát hogy így azokon buktam mindig az évszámokat. Tudom, hogy olyan mérges voltam, hogy miért kell ezt fejből. Hogy én olyan jó megtanultam hozzá a sztorit, meg a tényeket, meg mindent, csak azokat az 5-6-7-8 egy fejlelés alatt, az nem tudom, 5 dátumot, remélem nem hallgatja a történelem órán, ahogy a történelem tanárnőm ezt a beszélgetést, de de én csináltam volna, vagy nem tudom, én a helyében úgy csináltam volna, hogy jó, akkor írjál magadnak Puskát. Tehát szerintem ez egy jó dolog, mert hogyha már írtál Puskát, az azt jelenti, hogy készültél, nem?
1: Hát vagy, úgy. Tehát, hogy lehet, én nagy nem, puskás vagyok, nem mindig tudtam én azt az
2: elgatot. Hát de nem, de hogyha megengeded a puska használatot úgy, hogy jó, nem tudom, 5 szavat, vagy 5 dátumot, vagy 5 számot, 5 dolgot felírhatsz, kulcs dolgot arra az adott papírra, akkor az szerintem tök jó, mert hogy ránézel, és akkor tudod, hogy ez a gyenge pontod. Mondjuk szerintem ez egy tök jó rendszer lenne. Nekem ez nagyon hiányzott, mert hogy mondom, a dátumok azok csúsztak, de ez is jó érzés, hogy nem vagyok egyedül. Akkor te se vagy jó, persze, a számok ugyan, megjegyzésében.
1: De hogy vagyok jó. A magasságtól roppadt félek. A repülő gyene-gyene az valahogy elmegy. A repülőt jobban viselem, mint amikor fel kell mászni valahol magasra. De kötve hiszem, hogy mondjuk én pilóta lennék valaha. Egy valami nagyon-nagyon-nagyon. Komolyan?
2: Igen, ne haragudj.
1: Tudod, mi piszkálja a fantáziámat? Mi? Minden voltam még, amit kipróbálnék, helikopterem.
2: Uh-huh.
1: Pedig 100-szor álltam már mellette, úgyhogy tudod, vannak ezek az ilyenek, amikor visztek egy pici kört.
2: De várjál, miért helikopter is, miért nem repülő?
1: Azért, mert repülni repültem sokat, de...
2: Ja, hogy nem utaztál még helikopterrel?
1: De helikopterrel nem mentem még, az nagyon érdekes lehet. Főleg azért, mert tudod, amit ott propeller tönkre megy, akkor auf Wiedersehen. Viszont látod, de nyilván nem megy tönkre, nyilván ezeket nagyon durván szokták szervizelni. Legutóbb meglepődtem, az El Pasóban volt egy olyan program, hogy nézem, hogy mi ez a helikopter, és hát aznap, vagy én nem tudom, hogy az program része vagy mi, de aznap ott volt egy kis helikopter, ilyen 3 személyes, mármint pilóta plusz 3 személy, és akkor ilyen pici körök voltak. Csak hogy kipróbáltam, milyen a helikopterezés, különben elvittud ilyen 6 percre, vagy valami. És különben az tök jó.
2: Ez a legjobb.
1: De még arra sem mertem felszállni, na mindegy.
2: Én egyébként akkor... az ajándékozásban szerint ennek a híve vagyok, hogy a legjobb élményt ajándékba. És tudod, hogy Pesten is van egy ilyen lehetőség.
1: Hogyne? Ezzel már értem én is.
2: Na látod, szerintem ez a legjobb ajándék, szóval akkor neked, hogyha gondolkodtok, hogy Zecitnek mit vegyetek születésnapjára, akkor élményt ajándékba, helikoptervezetés. Igen. Nem, vagy utazás, nem, vagy vezetés. Nem, vagy csak vezetés, utazás nem. Először.
1: Csak utazás.
2: Utána egy jó kis szimulátor.
1: Ja.
2: Ja, várjál, hogy van valami szimulátor még a repülőtéren is, nem? Budapesten, mint hogyha
1: jó.
2: Emlékszem, hogy
1: nekem
2: kipróbáltam
1: nincs meg ilyen,
2: volna. Télen voltam a repülőtéren, és úgy emlékszem, hogy van ott egy szimulátor, amit kibírsz próbálni, de az rendes repülő, tehát nem helikopter, de viszont egész jó. De
1: beült egy nagy fotelbe, meg minden is egy nyomod?
2: Igen.
1: Amúgy az király.
2: Nagyon. Nagyon jó, de hát annak a bicikli verziója, az a Google Earth-nek a repülőszimulátora, az is valami.
1: Menjetek fel, és nézzétek meg.
2: Egyébként azt hittem, hogy azért biciklib, de viszont egész jó.
1: Érdekes.
2: Meg tudod mi, hogyha már beszéltünk az előbb a történelemről, akkor beszéljünk a földrajzról is. Milyen jó lehet ez? Mondjuk, ha földrajztanárnő lennék, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor ma tanuljuk, nem tudom, Dél-Amerikát, házi feladat, fölmész a Google Earth-re,
1: és
2: végig repülsz szépen. És küldesz nekem screenshotot, hogy megcsináltad a házi feladatot. Na, ilyeneket csinálnék, ha földrajztanárnő lennék. Úgyhogy ezt szerintem teljesen jó ki lehet használni.
1: Nem rossz, nem rossz.

0: programajánló.
1: Szülőföld, anyaföld, homeland.
2: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
1: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
2: Álompolgárok.
1: Bitev Smörti.
2: Four Foreheads.
1: Umbra.
2: És még sok nem hétköznapi koncert.
1: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
2: Land Art installációk.
1: Makrobiotikus tanfolyam.
2: Kiállítások.
1: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
2: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Csinszka különleges zenei világának.
1: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
2: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak, Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hallottak.
8: 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Adatbekérést már kapott a Prosperitáti Alapítvány a Magyar Külügyminisztériumtól, konkrét ellenőrzésről vagy helyszíni átvilágításról azonban egyelőre nincs szó. Erről beszélt Nagy Zita ügyvezető és Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke, az alapítvány korábbi ügyvezetője a Magyar Szónak. Nagy Zita elmondta, hogy a külügyminisztérium belső használatra kérte az információkat, amelyek között szerepeltek a 2025-ös működés költségek, a még meg nem valósult projektek adatai, valamint a nagyobb pályázatok elszámolásai is. Juhász Bálint szerint a program szereplőinek érdeke, hogy az átvilágítás minél előbb megtörténjen. Ősszel ismét emelkedhet az áramára Szerbiában. A szerb kormánya a Nemzetközi Valuta Alap képviselőivel folytatott tárgyalások során kötelezettséget vállalta a villamosenergia tarifarendszer további módosítására, ami a háztartási áramárak emelkedéséhez vezethet. A tervek szerint az áremelést az inflációhoz igazítanák, és nem zárják ki, hogy a drágulás már a fűtési szezon kezdetén életbe lép. A jelenlegi rendszerben továbbra is megmarad a sávos elszámolás, vagyis az alacsonyabb olcsóbb, a magasabb pedig drágább tarifával jár. Emellett energetikai reformokat is terveznek, például a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését az ágazatban. Tegnap óta közvetlen légijárat köti össze Belgrádot és a horvátországi Brács szigetét, jelentette be az Air Serbia. Az új útvonal a nyári idényben hetente kétszer, szerdán és szombaton közlekedik. A légitársaság közlése szerint az új járat bevezetésével tovább bővül az adriai úti célok kínálata, és az utasok számára egyszerűbbé válik az eljutás Horvátország egyik legnépszerűbb szigetére. A közlemény szerint a sziget jó összeköttetése más dalmáciai településekkel, további rugalmas biztosít az utasoknak a nyaralások és rövidebb pihenések megtervezésében.
0: Sport.
10: Továbbra is zajlanak az izgalmas mérkőzések a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A holland válogatott 5-1-re győzte le Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű WBF csoportjának houstoni mérkőzésén. Az ekvádori válogatott a 15 kaput eltaláló lövés ellenére csak gól nélküli döntetlent ért el Curacao ellen az E csoportban. A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került ugyan, végül azonban 2-1-re legyőzte Elefánt csontpartot, az E csoport második fordulójában Torontóban, a japán válogatott pedig 4-0-ra győzött a tunéziai csapat ellen az F csoport második fordulójában, így az észak-afrikai együttese a második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A labdarúgó VB-k történetének ezredik összecsapásán a távol-keletiek nagyfölényben futballoztak, első ázsiai csapatként szereztek 4 gólt VB mérkőzésen.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van, ma 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár az északi féltekén, ez a nap egyben az év leghosszabb nappala is. A nyár első napját napsütéses és meleg időjárás jellemzi majd egészen délutánig, akár 35 fokos csúcshőmérséklettel, túlnyomóan napos és meleg, helyenként kifejezetten forró idő várható Szerbia szerte. A nap derekán a hegyvidéki területeken, délután pedig Vajdaságban is a gomoly felhőképződés mellett záporok és zivatarok is kialakul.
0: Reklám.
5: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75. 024 55 75 75.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: When you try to find the words but they ain't flowing. When you're sitting by the phone but no one's calling. Call me up and I'll be on my way.

0: Lásd velünk a csirkét! Best of Pannon reggeli!
1: Brasnyó Zoli egy picit megváltozott. Szia, új Brasnyó Zoli!
2: A meglepetés! Sziasztok!
1: Na, figyeljetek! Elmondjuk őszintén, hogy ebben a mai műsorban annyi minden történt. Ugye ez az évad utolsó műsora, és hát úgy látszik azért, jó megtekerték azért, mert Brasnyó Zoli bejött korán reggel, azt mondja, hogy baj van, mondom, mi a baj? Hát, hogy nem akar szólni, mert hogy olyan rosszul van, mint a kutya, de hogy azt gondolta, hogy majd reggelre rendbe jön, de az igazság, hogy nem jött rendbe. Hát, mondom, jó van, akkor mondom neki, akkor figyelj, mondom, hát menj haza, majd mondom, amit elbeszélek itt magam, vagy valami. Nem, azt nem. Hát, akkor hívjunk fel valakit, mondom, hát mondom, ki van a presszón, azt mondja, az Edina. Hát, mondom, akkor kérdezzük meg a drága Edirát, hogy bejönne egy kicsikét előbb, mondom, hát, ha egy picikét, és mondom, megment minket. Akkor Brasnyó írt neked, ugye, akkor te még nem láttad, de akkor Brasnyó olyanokat szuszogott itt egy pillanatban, én írtam Edinának én is, hogy mondom, Edina, kérlek, gyere, mondom, Brasnyó olyanokat szuszogott, kezdtek félni. Komolyan. És ez csak Edina látta, hogy fölébredt, látta, és írta, hogy megyek, mondom, jó van, akkor szuper.
2: Közben, én jövök, igen. Én mindig látod. Én.
1: Hát Edinára lehet számítani, érted.
2: Cuki vagyok.
1: Igen, ezt nem is tagadtuk sose. Utána ugye következő... Igen, és szerint. Utána a következő az előző órában, jó, akkor már tudjuk, hogy Edina érkezik előbb-utóbb, mondjuk szuper, akkor ez megoldva.
2: Egy pipa.
1: Igen, egy pipa. Műsort vezetek. Nyilván azért szüleim tudják, hogy műsort vezetek, tudják, hogy elfoglalkozom. Hív édesapám, mondom, jó van, még édesapám, mondom, benézett valamit, mondom, nem, hogy biztos valamit akar. Írok neki, tudod, olyan műsorvezetés közben, tudod, mikor a hívásra válaszol az üzenetbe, hogy mondom, figyelj, most műsorban vagyok, de mondom, hívlak, amint bírlak, jó? Oké. És amint ezt így elküldöm, hív anyám. Már mondom, jó, hát akkor nyilván ez valami baj, de hát az én szüleim nem szoktak hívogatni, tehát nyilván valami komoly baj van. És oké, mondtuk is a műsorban, hogy mondom, sorry, most mondom, zene, valami zajlik, tehát valami zajlik. És kiderült, hogy ott valami házépítés körül valami gond van, és csak én tudom megoldani, és mondom, Jézus Isten, mondom, most komolyan élő műsor alatt, de elmondom nektek, mert ez őrület, tehát ilyen napunk nem volt soha.
2: Látom, mind a ketten mekkora megmentők vagyunk.
1: És basszus, és el kellett menni, ugye a szünetbe, amíg volt valahogy, tudod, most, na mindegy, és elrohadtam, mint az állat, a kocsinét kikapcsoltam a kipörgés, gátottak mindent, és mondom, full gáz gyerünk, és valami csodálva határos módon megjártam. Na mindegy, és mire visszajöttem, Edina is megjött, úgyhogy na, hát úgyhogy most megy tovább ez a műsor, a második fele, remélem sokkal nyugodtabb lesz majd már. És hát itt volt a mai napon sok minden itt témával felmerült. Az egyik dolog különben, hogy Dobárdán Robi mondja éppen, hogy no. Horgos 2 kifelé fix 1 óra plusz, szóval most jöttem, nagyon durva. És ugye beszéltünk...
2: Ja, hát igen, végre hazatért és végre Szerbiában tartózkodik, mikor már nincs rá szükségem. Köszönjük.
1: Igen, de a Dobárdán Robival szeretett volna tegnap Edina időt eltölteni az autóban. És hát...
2: Na!
1: Mi van?
2: És szépen mondtam, mondd el az igazság.
1: Igen, és akkor felhívta Dobárdán Robit, hogy szia Dobár, én vagyok az Edina, tudod, a rádióból.
2: Nem
1: és
2: hívtam, hogy, csak írtam neki egy kedves kis üzenetet.
1: Mehetnék holnap veled, Dobár. És akkor mondta Dobár, hogy hát azt mondja, sajnos azt mondja, nem vagyok az országban, úgyhogy nem, de... De lepasszott egy kollégának.
2: Milyen szép esélyt írtál, ha?
1: Ugye?
2: Igen.
1: És akkor azt mondta a Dobár, hogy nem, de most visszatért a Dobár, és beszéltünk ma arról, hogy vannak ezek az ilyen szimulátorok, amikor tudod, a számítógép elé veszel egy kormányt.
2: Jó, és akkor, azok nagyon jók.
1: Hát amúgy...
2: Még fék, meg gáz, úgy, ja, az ja, nagyon
1: minden.
2: Jó.
1: És akkor mesélt az egyik barátom, hogy az, hogy a tesója vett most ért, és hogy mennyire jó, mert hogy nem egyet fordul, hanem nem tudom én annyit, amit egy rendes autó kormány. És akkor elgondolkoztuk, hogy basszus amúgy, ha meg kéne satszolni, meg tudjuk mondani a kapásra, hogy hányat fordul egy autó kormánya. És mit Viktorra satszoltuk, hogy talán 2,5, talán annyit, de tudod, hogy fordul egyet, igen. Kettőt, meg még egy felet. Mennyit lehet tekergetni a kormányt?
2: Jézusom, ezt soha
1: és
2: nem figyeltem.
1: És Dobár most hazatért, és mondta, hogy azt mondja, leteszteltem.
2: Kipróbál? Ja,
1: azt mondja, leteszteltem, azt mondja, nálam egy teljes kör, meg egy negyed. Ennyit forog. Az úgy nekem elég kevésnek tűnik.
2: Autótól függ egyébként.
1: Szerintem biztos. Van ez az adaptív kormányzás egy idő után. Te ezt ismered, Viktor? Ja, nem is figyel valamit, beszélget
2: Viktor!
1: Valaki.
2: Viktor! Na, ott van, odafigyelt. Na, figyeled
1: adaptív
2: ezt?
1: Kormányzást ismered? Az autóknál? Viktor?
2: Nem.
1: Na, de ezért fontos ez a mennyit pördül. Különben itt van Viktor, hogy a Dobár megfejtett azt, hogy letesztelte egyet, meg egy negyedet pörög csak. Úgyhogy beszívtuk. De nem baj. Az adaptív az olyan, vannak egyes autók, amik gondolom, hogy tudják, hogy mennyivel mész. Ha lassan mész, akkor várjál, hogy megy? Igen. Ha lassan mész, akkor engedi, hogy tekerj sokat, és csak picit fordítja a kereket. amikor viszont gyorsan mész, akkor pici mozdításra is annyit teker, hogy valami jobban mozduljon az autó. Valami, tehát, hogy nem ugyanannyit forog a kerék mindig ugyanannyi mozgatásra. És állítólag ez különben nem zavaró, hanem hogy ez jó.
2: Én ilyeneket sose figyeltem, őszintén. De most tényleg
1: hányat várjál, hogy
2: gondolkodok közben?
1: Kicsi,
2: fordul,
1: nem, kicsi, mikor lassan mész, kicsinél nagyot mozdít. Valami ilyen hülyeség van valami. Mit mondasz, hogy a micsoda?
2: Most gondolkozok én is, hogy amikor tekerem a kormányt, akkor hányat bírok.
1: Nem. Hát de mondom, Dobar azt mondja, hogy egy egész...
2: Hát egy az meg egy dolog, hogy ő mit mond, meg én mit mondok.
1: Ati azt mondja, nem tudom, szerintem másfelet fordul egy irányba. Hát igen, körülbelül ott van. Körülbelül ott van. Na hát ez érdekes. Na mindegy, szóval ezt is megfejtettük már, jó? Edina, te mióta vezet? Vezettél te még ilyen régi autókat, ilyen Jugót meg 101-est?
2: Szerintem... Na, Jugót lehet.
1: Csak a Szamarát?
2: Igen. Nem csalom meg. Egyébként... Gondolkodok a Jugón, hogy azt hajtottam. Szerintem azt hajtottam.
1: Jugót?
2: Azt hajtottam, igen. Igen, igen, igen. Hát meg a Floridát, ugye, amit
1: beszéltük
2: már korábban, hogy ami volt, de hát akkor még kisgyerek voltam, szóval nem úgy, hogy engedélye, hanem így kis
1: illegálisan.
2: Hát igen.
1: Orom utcáin.
2: Igen, nem, a kis
1: Oromon földes. Van rendőr?
2: Hát ha kijönnek, akkor igen, Kanizsáról.
1: De ami van valahogy, ellenőrzik a sebességet, vagy bármit?
2: Hát a rendőrök, ha kijönnek, akkor igen.
1: De van, hogy kijönnek?
2: Persze.
1: Ja, tényleg?
2: Erőszeretett. Hát gondoljunk bele, amikor nyilván a legjobbkor jönnek ki. Amikor aratás van, amikor munka van, cseszegessék az embereket. Ja nem, hups. Nem, dehogy.
1: De. Szóval Orom nem olyan, ahol lehet vadulni bármivel.
2: Hát hál' Istennek azért vannak kedves emberek, és olyankor ugye nyilván létezik a csoport is, és olyankor megosztjuk a kis gondolatainkat.
1: De van Orom csoport?
2: Persze, mit gondoltál?
1: Mi, Orom Viber csoport?
2: Nem, Facebook csoport.
1: Facebook csoport?
2: Igen.
1: Az egész falu rajta van?
2: Hát...
1: Az durva.
2: Igen, mármint akinek nyilván van Facebookja, annak van. De igazából vannak környékbeliek is, szóval nem kimondottan csak Orom csoport, amiben oromiek vannak. És hát oda nyilván szoktuk kiírni, hogy hát rendőrök érkeztek.
1: Na jó, de ebben miket írnak még különben?
2: Hát bármi, valakinek elveszett valami, vagy valaki keres valamit, vagy nem tudom, eladó valami, vagy hát ilyen infókat, ilyen alapinfókat.
1: Vagy keres valakit. Pisti szakított a barátnővel, most felszabadul.
2: Nem, ott azt a piacon beszéljük meg.
1: A piacon? Az hogy néz ki? Mi na, az, hogy a piacon?
2: Nem fedem fel az oromiak titkát.
1: Hát jó, de mesélj, mi? Ez olyan, mint egyszer olvastam egy cikket arról, hogy régen milyen fontos szerepe volt a kútnak a faluba, mert ugye mindig az emberek mentek a kútra vízért,
2: na,
1: és akkor kialakult egy csomó minden, hogy nem tudom, a kút volt a beszélgetési, találkozási pont, hogy a kút volt a
2: egyébként ez szerintem nem csak nálunk van így, nem csak Oromon van így, független attól, hogy én már 11 éve nem élek ott, de nem hiszem, hogy sokat változott a helyzet.
1: Szóval,
2: de...
1: hogy a piac az, ahova kimentek, és akkor ott mindenki
2: igen,
1: connecting
2: people. Igen, egy héten kétszer van piac, szerdán és szombaton, és hát igazából mint itt Szabadkán, vagy szerintem elég sok kis településen is, falukban is, hogy ott az emberek találkoznak, és akkor úgy elbeszélgetnek egy kicsit. És
1: úgy álltok, fogjátok, fogtok reggel, egy-egy tojást, vagy valamit,
2: és piacra, akkor... És akkor 10-kor érsz haza.
1: Ja, igen.
2: Igen.
1: És te ezt éled?
2: Hát én elég nem szoktam járni már oda, a piacra. Hát nem, sót, nem voltam mostanában. Jó, pár éve nem voltam.
1: Akkor most outsider vagy, basszus.
2: Igen. Tényleg régen nagyon sokat, mindig mentünk anyuval, meg a mamámmal, és akkor mindig vettük a jó kis zöldségeket, meg ott egy anyukáról a ruhákat, akkor annál vettük a nadrágot. De jó volt tényleg, így most visszakalandozva.
1: Látod? El kell menned megint a piacra.
2: Igen, igen.
1: Úgy, el kell menned a piacra.
2: Sőt, szombaton szabadnapos vagyok.
1: Na?
2: Ja, Jézusom.
1: Andor írt, azt mondja, hello, én is oromi vagyok.
2: Hűha. Most nem tudom, hogy ki...
1: Hát jó, mert nem kell, hogy ismerj mindenkit, tehát csak írja.
2: De egyébként különben ez nagy... Igen?
1: Írja az egyik hallgató. Eladók, reka, veszó, örökégő, kájha, vagy csere, hűzói.
2: Egyébként nyilván ilyeneket is beleírnak a csoportokba. Írja tényleg egy kis piac is ilyen. Hát igen, ezért mondom, hogy ez ilyen faluk, azok, de ezért jó egyébként, mert akkor mindenki tud rólad mindent.
1: És ez jó?
2: Többet is mit kellene?
1: Az jó, hogy rólad tudnak dolgokat? Hát te rólam azért mondjuk...
2: szerintem nem. Hát nyilván az, hogy nem élek ott már 11 éve.
1: Ja, azért mondom, Edináról tudnátok a felét, azt szerintem szerint szegény Orom az így.
2: Ezért vagy itt te, hál' Istennek. Majd te itt elplegykálsz mindent.
1: Á, csak egy nem részét.
2: Egy egyébként
1: maradjunk annyiban, drága oromiak, Edina nagyvárosi lány lett.
2: Azért nem. Tehát, hogy én sose felejtettem már, hogy honnan jöttem, és nagyon, és egyébként szeretek hazamenni, nagyon szeretek hazamenni.
1: Csak ott nyilván
2: az ilyen városi... Hát igen. Nyilván...
1: Tudta.
2: Nyilván a városi nyüzsgésből azért jól esik hazamenni, és csak a csendben, nyugalomba élvezni a kis kukorékolást, meg a kutyával eljátszani, meg sétálni egyet, meg tényleg ott a mi utcánkban nagyon, tehát hogy mondjam, mindenki szépen rendbe tartja a házatájékát, és én tényleg szeretek ilyenre hazamenni, hogy úgy tavasszal is szeretek sétálni, meg én szeretek hazamenni tényleg Oromra, mert jól esik tényleg ebből a városi életből kiszakadni, és hazamenni egy picit mm-hmm. megnyugodni.
1: És különben Gizella írt nekünk, azt mondja, hogy jó napot, én már majd napi nyugót hajtok. Na, hát ez tök jó.
2: Az igen.
1: Ez tök jó. Egyre nagyobb kincs lesz ez, úgyhogy nehogy eladjátok.
2: Kéza bácsi is írta, látod, meg, hogy Pacsérnak is van, meg Bácskos utfalának is Facebook csoportja. Szerintem egyébként majdnem minden településnek már lassan van.
1: Mekkora?
2: Igen, és az emberek ott nagyon sok mindent írnak, és most tényleg ezen gondolkodok, hogy Nagy Andor és Oromi.
1: Hát jó van. Hát figyelj, hát...
2: Ugyan beindul a kis FBI-os nyomozós énem, és kiderítem, hogy ki vagy, és honnan jöttél.
1: Hát jó, mert lehet, hogy Andor vág téged, aztán ennyi. Majd legközelebb köszön neked.
2: Ajánlom is.
1: Neked, ugye?
2: Csak kajabája, hogy én szoktam mondani.
1: Kajabája, igen. Eddig a mindig talán ilyen kifejezésekkel. Na szóval, falu. És no. meg a júgó, ugye? És ugye? Azért, mert különben ez a júgó is érdekes volt, ezért a júgóban az teljesen, ugye most már megfeledkezünk róla, mert annyira elkényelmesedtünk, de ezek a júgók igazából full analógok voltak, ez az érdekes ebben. Tehát se szervó, se ABS, se klíma, uh-huh. semmi nem volt bennük az égvilágon.
2: Csak
1: ha leengedted az ablakot, és mégis én ezzel rengeteget évekig mentem ilyen júgóval mindenfelé. Uh-huh. Emlékszem, az utazó sebesség kényelmes azon 90 volt, de hát nem is repültek ezek az autók, de, hát, hogy, de mondjuk akkor még nagyon autópálya se volt.
2: Hát igen.
1: Ez a brutális ebben. Úgyhogy, és nem tudok visszaemlékezni arra, hogy mondjuk milyen lehetett azt a kormányt úgy tekergetni, amikor mondjuk úgy parkoltál, vagy valami, abszolút nem tudom.
2: Egyébként azt szeretem, amikor, és ezt meg én csak nyilván a falusiak tudják, hogy van az az ember, akinek van egy régebbi típusú autója, teszem azt példa gyanánt, egy júgó. És azzal megy mindenfelé munkákat intézni, tehát munkával kapcsolatos dolgokat, mezőgazdaság, földeket, terepszámlát, tetere-detere, hazaér, jó kis munkásruha, minden tiszta kosz, levádlik, ahogy én szoktam mondani, ez azt jelenti, hogy átöltözik és megfürdik, és akkor beül a nem tudom hány ezer eurós új autóba. Tehát, hogy ez a tipikus ilyen, hogy vannak ezek az emberek is, akik tudnak egyszerű emberek is lenni, ahogy én szoktam mondani, hogy tudják, hogy munka, és mi ez a munka, és megcsinálják, és nem az van, hogy mással csináltatják meg, hanem igenis mennek, és ők is tetőtől talpig tiszta koszok, mert munka van, és aratás van, és minden.
1: Igen, és utána pedig el tudom képzelni, különben simán, hogy utána pedig ugye szépen letusolnak,
2: és
1: felveszik
2: ezt,
1: a szépre.
2: Ezt pozitívként mondom.
1: Beülnek, tehát, hogy... beülnek a BMW-be, és megnyomják, hogy a take you to the candy shop. Így nyomják a romom? Így tudom elképzelni. Az egyik hallgató írja, hogy én azért én is meghallgatnék egy kívülállót Oromról, mármint Edináról, hogy mi a véleményük.
2: Ki írta ezt? Ön ne olvast.
1: Hallgató. Nem. Jó reggel, de jó a műsor, örülök, hogy nem a kolbászevésről beszéltek, üdítő. Üdvözöllek benneteket.
2: Azért,
1: erről
2: mert...
1: súlyosan le vagy tiltva Várjál. Különben, mert nagyon-nagyon-nagyon sokan írták, hogy nagyon szeretjük egyébként, csak ne beszél a kolbászról.
2: Én már nem is beszéltem mióta róla.
1: Tényleg egy ideje nem említette, úgyhogy tényleg szépen
2: viselkedik. Bántatok itt engem, azt nem is hozom föl.
1: Opa, itt van Roland, azt mondja, hello, üdv Svájcból, én is oromi vagyok.
2: Oromiak nagy világ találkozója lesz itt a Pannon reggeli záró műsorban.
1: Képzeld el, mi a franc történik? Hát itt
2: a... Most a hallgatók nem látják, de érkeztem a kis szomonos szendvicsemmel.
1: Igen, Edina állítólag ilyen szendvics, ez nagyon szendvicses. Nagyon, nekem megígérte, többször, hogy csinálnak ilyen szendvicset, soha nem csinálom. Nem kell, mert most diétám vagyok.
2: Hát
1: de különben igen. Úgyhogy mondta, hogy szépen meg fog teríteni ott a teraszán, és akkor közben nézzük a várost, meg ilyenek. Hát mondom, állj, de például sose hívott meg. Mit csak ígérgeti, de jó van, nem baj. De nagyon szépen elmagyarázta, hogy milyen szendvicseket fog csinálni. Elméletben el is fogyasztottuk, szóval teljesen jó volt, úgyhogy abszolút jó. És akkor most hozott egy szendvicset, hogy így majd mutassuk különben, amúgy ő tényleg tud szendvicset csinálni. Úgyhogy igen, mit láttam valami üzenet, vagy miért fagytál?
2: Igen, ja,
1: milyen üzenet jött? Láttam, hogy teljesen le vagy
2: fagyva. Az egyik hallgató, hogy tudom-e, hogy ki akit igen. keresek, és nem tudom. És kérdezte, hogy írja körbe? Hát igen, akkor már most én nagyon kíváncsi vagyok.
1: Mi az, hogy ki az, akit keres? Az Andor?
2: Igen.
1: A hallgató, aki írt, és neked nem tudod, ki az?
2: Nem, tényleg nem tudom. Ne haragudj, nem tudom. De egyébként az a durva, hogy nyilván hát idősebb, mint én, de hogyha én hazamegyek most, igen. és fiatalabb általános iskolásokat teszem, azt látok az utcán, vagy elmennek.
1: Tököt nem tudom.
2: Fogalmam nincs, hogy
1: hát de
2: kicsoda.
1: Miért tudnád? Miért barátkoznál
2: nyolcadikusokkal? Nem az, hogy most, csak hogy
1: hetedikesekkel.
2: Hát nyilván nem, de hogy érted, hogy úgy nem tudom, hogy kicsodák. És
1: Andor, most de ti vagytok a hibások, mert látjátok, mit csináltok? Most igen. Andor is ír, hogy kolbászos szendvics? Nem, nyilván nem, meg Edina különben most már tudja, meg elfogadta, hogy le van tiltva a kolbászról, de hát, hogy ez egy dolog. De mit akarok mondani? De különben tényleg mi van benne? Mert tudom, hogy valami pesztót raksz bele.
2: Egyébként jó van, van benne kolbász, ja, van benne ilyen füstölt csirkemelsonka, pesztó, vajkrém, saláta, és...
1: Imádom, hogy ilyeneket eszik.
2: És ennyi. Sajtra már nem volt időm belereszelni.
1: Különben az a fantasztikus, nem tudom, hogy csinálja, ezt mondtam egyáltalán többször. Szóval én látom, ugye, hogy miket eszik. Mi erről nem szoktuk ugye beszélni feltétlenül a rádióba, de ugye, hogy miket eszik. És akkor Edina szépen ugye fogja, Edina különben full vékony, aki nem tudom, még nem látta esetleg, ugye full, tényleg full teljesen vékony. És akkor reggel jön, és akkor én pedig folyamatosan valami rohadt diétán vagyok, én küzdök itt folyamatosan a kinézettel, és eszem az ilyen nem tudom, kis salátámat, meg a nem tudom micsát. Edina, aki meg ilyen, ki tudjátok, ilyen fullos, azt mondja, hogy megfogja, hogy tudják valami nagy edényt. Mondom, ez micsoda? Azt mondja, csokoládé puding, tettem rá nutellát, megszóltam kekszet,
2: nem teljesen,
1: meg nem
2: minden.
1: Tudom, hogy tettem a tetejére egy cukros habot, vagy nem tudom, milyen esetét. És ezeket eszi.
2: Akkor egyébként most eszi spagettit a akartam hozni reggelire, de úgy voltam vele, hogy inkább megcsinálom a szendvicset.
1: És ilyeneket csinálni, hogy titek állandóan. Szóval őrület. Jaj. Na Dominik is írt nekünk azt, hogy a Zentán Csókára vezető hídon baleset történt, 1-3 órát zárva lesz, 2 kamion ütközött. Jézusom.
2: Hát az baj.
1: Mondjuk az elég durva.
2: Jaj, én azon a hídon, úristen, én ott mindig nagyon félek. Nem tudom, van egy ilyen, alapból félek az ilyen Tisza, Duna, tehát rámenni. És mindig tudom, hogy nem fog. De van bennem egy ilyen...
1: Ja, hogy az omlik?
2: Igen. Tehát, hogy így hát bennem van egy ilyen kis stressz faktor is. Oh.
1: Én éppkülönben az az érdekes, hogy múltkor nagyon gyorsan el kellett jutnom Zentára. És a haveroméknál ültem, és azt hiszem, hogy ők ajánlották, hogy menjek Oromon keresztül, mert hogy elég szűk az út, de jó az út, és hogy motorral az tökéletes, mert át tudok repülni. És tényleg én arra nem járok soha, de őszintén tényleg az elég jól levágtam, és tényleg jó el lehetett jutni. Utána pedig Zentára át kellett rohannom Magyar Kanizsára, és én magamtól, vagy Török Kanizsára, és akkor én magamtól ugye mentem volna a klasszikus úton, ugye, hogy Zenta, és akkor az a kerülő uh-huh. út, ugye, amikor uh-huh. Topolya felé mész, akkor jobbra lefordulni Kanizsa felé, és megint csak mondták, hogy én tényleg néha a legegyszerűbb dolgokat nem veszem észre. Mondták, hogy de miért nem megyek Csókán keresztül? És akkor mondom, basszus, tényleg?
2: Uh-huh. Igen.
1: És akkor mentem át ezen a hídon, úgyhogy nekem uh-huh. most nemrég meg volt Orom is, meg ez a híd is, ugye minden keresztül repültem mindenfelé.
2: Ebben a témában.
1: Abszolút. Úgyhogy igen, ez teljesen jó volt. Úgyhogy igen, megjártam mindent gyorsan, röviden, és effektíven, ahogy szokták mondani. Úgyhogy teljesen jó volt.
2: Micsoda szép kerek, hát igen. Jelentéses megfogalmazás.
1: Úgyhogy ez egy ilyen történet, őrlet. Na lényeg az, hogy oké, itt vagyunk, meg vagyunk, Edinának itt valaki szendvicskéje, úgyhogy minden rendben van.
2: Örülök, úgyhogy... hogy ennyi oromi, aki nem is szó szerint már lát, hogy oromon él. De itt van, és biztos, hogy más orom is hallgat, és tudom, hogy hallgat. Mármint nem engem, nem csak engem, most nem tudom, azért mondom, hanem...
1: Ezt milyen sunyin mondtad, szóval szedjünk egyet. Éjjel imád.

0: Autódrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, Borudvar, Dombos Remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán. Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Reklám.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Az elmúlt hét legjobb poénjai 9-től délig a Pannon Rádióban. A Pannon Rádióban. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli.
1: Na hát, sziasztok! Mi a nagy helyzet? Az van igazából, hogy már megint van egy
2: Justin ügy. Trudeau-ról beszélgetünk, ugye. Igen, ő az a... Hát... Hát ugye Kanada volt miniszterelnökéről beszélünk, aki azért felkavartám az állóvizet annak idején, emlékszem, amikor megválasztották, mert végtelenül liberális nézeteket valló emberről, fiatal emberről van szó, mások imádták azért, ahogy kinéz, mert hogy milyen menő, fiatal. Igen. Csávó, és akkor ugye ő megküzdött a maga problémáival, hogy a Kanadáról elég sokat megtanulhattok, ha megnéztek néhány South Park epizód.
1: De miért? Kanada fura?
2: Nagyon viccesek egyébként ezek az epizódok, hát nyilván ezek
1: miért csesztetek mindig Kanadát? De miért?
2: Eleve úgy indul a South Parkban, úgy van, hogy a kanadaiak azok mind ugyanúgy néznek ki, tudod? Nekinek ilyen pálcika szája van, meg pöcs, mindenki így néz ki, tudod? És van egy zseniális... Hát őket ilyen nagyon egyszerű, ilyen nagyon egyszerű embereknek mutatja be, maradjunk ennyi. És van egy szegény rész, Kanada. Van egy epizód, egy ilyen, van az egész estés South Park, az a Bigger, Better and nem tudom micsoda.
1: Igen.
2: Aminek ugye az az alapsztoria, hogy háborúzik egymással Kanada és Amerika.
1: Igen.
2: Az Egyesült Államok.
1: Jó.
2: És akkor először, mielőtt indulna a háború, akkor vannak ilyen tévéviták.
1: Jó.
2: Ezek is ilyen tévéviták, tudod?
1: Jó.
2: És akkor az amerikaiak azok felhozzák, hogy és akkor még nem beszéltünk Bryan Adamsről.
1: Jaj, mert az is kanadai.
2: A kanadai elnök az meg tudod, hogy mindenki így lesüti a szemét, elkomorodik, és így a kanadai kormány már 94-ben hivatalosan bocsánatot kért Bryan Adams miatt.
1: Igen, mert van egy pár előadó, aki tud nagyon ismert és kanadai, igen, és akkor mindig csesztetik őket, de most egy kapásban nekem...
2: Tehát
1: Bryan Adams, akkor a Celine Dion, ugye?
2: Ja.
1: Meg szerintem a Justin Bieber is szerintem. Nagy eséllyel.
2: De jó, ezek nyilván ilyen viccek, érted?
1: Persze, oké, tehát hogyne. Ja, Istenem.
2: De egyébként érdekes dolog ez, mert a kanadaiakról, ha mondjuk utána nézel, hogy mik azok a dolgok, amiben ők másképp gondolkodnak, náluk egyébként rettenetesen komoly a bürokrácia, ezzel ők így nem akarnak valahogy felzárkózni a világ többi részéhez. Állítólag ők nagyon zártak, tehát ők nem egy nyitott nép, tehát a kanadai. Hajlamosak csak kizárólag kanadaiakkal barátkozni, és egy kicsit így kiszorítani a többiek. Ez is egy általánosítás, de hogy állítólag velük szemben ez a megfigyelés az, ami valid, amit így nagyon sokan gondolnak így.
1: Hát, érdekes,
2: komolyan. Ilyen nagyon szigorú határőrizet, például nem szabad bevinni se növényeket, se húsokat, se szalámit, se alkohol, se dohányát, tehát minden így le van korlátozva.
1: Aha.
2: Elég szigorúak ilyen szempontból, tehát kicsit ilyen kicsit maguknak valók. Valahogy így írják le a kanadaiakat, hogyha most mondjuk a skótokra azt mondjuk, hogy ők skótok, tehát hogy ők fukarok, akkor a kanadaiakra valami ilyesmiket mondanak, tehát ezek az ilyen általánosítások a kanadaiakkal szemben. De mit csinált a Justin Trudeau?
1: De mit csinált? Tehát az van igazából, hogy hát csajozik elég keményen, bizony.
2: Hát a Katy Perry a csaja konkrétan.
1: Hát konkrétan, de hát nem kis pályás, de hát hogy azért... Hol ismert egyáltalán meg ő a Katy Perryt, könyörgöm, de nem, hogy hát még összejöjjenek, hát igen.
2: Ők jártak már kávézgatni.
1: Kávézgatni?
2: Igen, mert látták őket, paparazzi fotók készültek. Igen, múltkor kérdezted, hogy vannak-e még paparazzi.
1: Hát vannak ezek szerint, ugye? Azt a kutya
2: mindenit. Én egyetlen egy ilyen oldalt követek az Instán, az a neve, hogy Just Jared. És ez egy állítólag az egyik legnagyobb ilyen paparazzis közösség.
1: Igen.
2: És ott láttam én először, hogy hoppá, tudod, Katy Perry-ra, Justin Trudeau-ra kávéznak, hoppá. Együttben, nem tudom, ilyen étteremben vannak, hogy hoppá.
1: Hát,
2: tudod,
1: akkor...
2: És elindultak a találgatások.
1: A találkozások
2: is elindultak. Régen az RTL klubban volt egy sztármagazin, aminek az volt a cím, hogy találkozások. Ez most megmaradt. Na mindegy, de hogy ez a műsor, ez erről szól. Na és ez a Just Jared, ez lehozta ezt. És akkor jöttek az első nagy találgatások, hogy akkor most ő tényleg együtt van a kanadai miniszterelnökkel, két tippel, és aztán kiderült, igen, összejöttek.
1: Brutális.
2: És a mai napig együtt vannak.
1: Brutális. Hát jó.
2: Mire veszi a feleség?
1: Érdekes.
2: Vajon miért? Tudom. Lehet, hogy a Katy Perry nem akarja a vagyonát majd megosztani.
1: Hát amúgy lehet, hogy valószínűleg mind a kettőknek van, mint a tejbe aprítani. Menni jó kis randikra, meg minden, ami belefér. De itt az a történet, hogy ugye a Justin merészelte kihagyni hazája első világbajnoki foci mérkőzését, azonban részt vett egy amerikai meccsen, ahol barátnője Katy Perry énekes lépett fel.
2: Nem lehetett nemet mondani, úgyhogy...
1: Hát igen, az asszonynak nehéz.
2: Judith, ő mondhatja azt, hogy ugye, mert hogy ez ugye boyfriend duty, tehát hogy ott kell lenni. De ő mondhatta azt, vagy mondhatja azt a Justin Trudeau, hogy én már nem vagyok Kanada miniszterelnöke, most még kéne nekem elmenni egy kanadai focimesre, ugye? Tehát most mit mondaná? Hát elmegyek a csajom ének
1: azt órájá. Pont azon gondolkoztam, hogy ha egy normális ember lenne, mármint ilyen nem politikus,
2: így akkor... Így hogy volt miniszterelnök. Igen, a volt miniszter, most már nem igen. Az. Nem, most már nem az, mondtuk azt egyébként, tehát Kanada volt miniszterelnöké. Tehát pont ezzel tudja ezt kivédeni, hogy akkor nem igen. Megyek most már mi a francnak, megyek, inkább megyek a csajon koncertjére.
1: Gondolkoztam ezen, Zoli.
2: Na, mit gondolkodtam?
1: Gondolkoztam, és azt tudod az eszembe, hogyha bármi lenne, egy sima üzletemben, vagy valami, igen. Nem tudom, hogy sikeresen valami, kassál, amit akar. De itt mindig van egyfajta népítélet. De hát, hogyha neki fontos az, hogy politizáljon, akkor azzal a népítélettel foglalkozni kell. Azzal a,
2: ja, persze. Azzal a meglátással hát onnantól kezdve mindenki hát
1: onnantól kezdve nincs boyfriend duty, ja, vagy értelek. Duty. Tehát akkor basszus a nép van.
2: Boyfriend duty.
1: Ez egy
2: duty.
1: Ilyen munka. Yeah. Na most érted, te ha ilyeneket csinálsz, hogy különben tudod, hogy mindenki figyel, és akkor nem mész el a meccsre, hanem te elmész inkább a Katy Perrybe, értem, hogy neki sokkal érdekesebb az a Katy Perry, de...
2: Senkit nem érdekel ez a Justin Trudeau, hogyha ez egy ilyen 65 éves kopaszodó ember lenne.
1: Valószínű. De amúgy tényleg egy ilyen cool asztnak néz ki.
2: Igen, ilyen cool aszt.
1: És akkor ez így kicsikét kiverte a biztosítékot. De érdekes, hogy azért, mert hogy Torontóban rendeztek a meccset, a Bosznia-Hercegovina ellen játszottak a kanadaiak. Uh-huh. Jó. És akkor igen, hát nem tudom, eleve ez a...
2: Ezt
1: igen.
2: A meccset én sem néztem volna meg, az igazság.
1: Hát nem is vagy a Justin.
2: Hát jó, nyilván, csak így mondom, hogy...
1: Trudeau.
2: Már neve is, hogy...
1: Hát jó van, Justin Trudeau. Én inkább elment Katy Perry-zni, nem tudom, te elmentél volna Katy Perry-zni?
2: Persze,
1: inkább?
2: Hogy elmentem volna Katy Perry-zni. Most, hogyha a Katy Perry a barátni... Most mi most ott kellett volna szenvednem a Bosznia-Kanada meccset.
1: Azért Trudeau gyorsan tehát, feldobta a mélylegre különben, hogy melyik...
2: Igen. Így csinálta. Egyik baj oldal... lesz, felhívta a menedzsert, baj lesz, Joel, baj lesz abban, hogy nem emlékeremes. Hát lesznek majd ilyen hangok. Ami, jó, hát.
1: Nem érdekel.
2: És akkor biztos a Katy mondta, hogy menj csak nyugodtan a meccsre, menj. Semmi gond.
1: De
2: én eddig is énekeltem helyen nélküled. Tehát, hogy most
1: én nem haragszom.
2: Nyugodtan, menj, csak menj. Biztos
1: bedobott egy ilyet, ha úgy érzed, hogy neked ott kell lenned, akkor ez te döntsd el.
2: Ez a te döntésed.
1: Szegény Trudeau ült otthon.
2: Ez a te döntésed.
1: Könnyek között is mondta, hogy nem fogok elmenni a egyébként Bosznia meccsre. Egyébként sem
2: értem, ekkora foci rajongó ez a Trudeau egyébként.
1: De hogy kit érdekel?
2: Csak azért kell elmenni, mert én voltam a miniszterelnök.
1: Hát Zoli, ha te ilyen high politikus lenni, akkor neked lenne egy csomó dolog, amit nem szeretsz, és meg kell tenned. A népért.
2: Hát jó, de most Bosznia-Torontó meccs.
1: Hát az ott az első, az a lényeg. Érted? Ott kellett volna, hogy üljön, hogy legyen róla, nem tudom, 4 fotó, és akkor mindenki elég.
2: Hát de akkor az senki... Elkezdve menni az elején, aztán így, hopsz, I have an appointment.
1: Az még rosszabb. Lelépett a Katy Perry miatt. Hopsz. Képzeld.
2: Igen, képzeld.
1: Érted?
2: Hát, képzeld.
1: Nem, az még rosszabb lett volna, de...
2: Csúnya vége lett volna.
1: Hát igen, de érted, ha meg elment volna erre a meccsre, akkor meg nem jelentek volna meg a cikkek, hogy amúgy dicséret ér, de mekkora dicséret, hogy ott volt, és hihetetlen, mert emeli a morált, hogy ő ott van, tehát ilyen cikkek nem jelentek volna meg, de az megjelentik, hogy elment megnézni a Katy Perryt, ahogy fellép egy foci mérkőzésre.
2: Írja, kedves hallgató, hogy jöhetne egy Katy Perry zeneszám ezután.
1: Baby has a fire.
2: Na az jó, na az legyen, régen szólt már nálunk.
1: Az jó, abszolút.
2: Igen, hát és egyébként utána volt ilyen performance, tehát hogy most rámentem a BBC-nek a beszámolójára, tehát itt azt írják, hogy a Perry, amikor kiment a színpadra, amikor kiment, akkor ő egy kiszaladt gyorsan a pasihoz, is megcsókoltam.
1: Ja, komolyan? Ilyen szcenák vannak?
2: Hát igen, valószínűleg úgy volt, hogy odarohant hozzá, megölelte, megcsókolt, ránézett ilyen könnyes szemekkel, és mondta, hogy mégis eljöttél, Justin! Nem a focin vagy! És akkor, nem, drágám. utána a világ végére is elmen, és akkor összeborultak, és én elénekeltem.
1: És akkor, baby, I'm a firework. Na hát ennyi, úgyhogy akkor szóljon is a dal szerintem, hogy ezt énekelte biztos Katy Perry Trudeau-nak. Én nem ítélkezem.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod. A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
8: Hallgass napjaink slágereit,
9: és légy tájékozott.
8: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Újvidéken megtartották az egyetemisták által szervezett Borba do Slobode, vagyis Küzdelem a szabadságig elnevezésű tüntetést. A demonstráció központi helyszíne a Turbó körforgalom volt. A felszólalók több társadalmi problémát érintettek, köztük a média helyzetet, a rendőrség működését és a választási feltételeket. Élesen bírálták a választói névjegyzék állapotát, a médiában tapasztalható egyenlőtlenségeket, valamint a hatóságok működését és a politikai befolyást. A tüntetésre a korábbi belgrádi események és az azok kapcsán tett ügyészségi bejelentések árnyékában került sor. Belgrádba érkezik a közgazdaságtan egyik legjelentősebb nemzetközi tudományos rendezvénye, a 21. világgazdasági kongresszus. A Szerb Közgazdász Szövetség elnöke szerint az esemény fő témái között szerepel a globalizáció jövője, vagyis az, hogy a folyamat lezárul-e vagy új formában folytatódik. A kongresszus közel 20 év után tér vissza Európába, és először rendezik meg Dél-Kelet-Európában, ami a szerb szakmai közösség nemzetközi elismertségét is jelzi. Az eseményen világszerte is mert közgazdászok és szakértők vesznek részt június 22-e és 26-a között. Községi tűzoltó versennyel ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A rendezvény látványos felvonulással kezdődött. A helyi közösség épületétől a focipályáig vonultak fel a résztvevők, élükön egy lóvont adtak korabeli tűzoltókocsival. A menetben 48 versenycsapat, összesen több mint 500 tűzoltó és önkéntes vett részt, a sort pedig tűzoltóautók zárták. A felvonulást követően az oromhegyesi tűzoltók hagyományőrző bemutatót tart, amely a tűzoltás történetének korai időszakát idézte fel a korabeli lovas tűzoltókocsi segítségével. A hivatalos megnyitót követően községi tűzoltóversenyt tartottak, ahol a csapatok különböző ügyességi és szakmai feladatokban mérték össze felkészültségüket. Különleges zenei élményben lehetett része mindazoknak, akik szombat este ellátogattak a Zentai Jézus Szíve templomba. Kovács Éva operaénekes és Kerényi Marian zongora művész koncertjén a szakrális zene legismertebb alkotásai csendültek fel a Muzika Szakra énekkar közreműködésével.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, ma túlnyomóan napos és meleg, helyenként kifejezetten forró idő várható Szerbia szerte. A nap derekán a hegyvidéki területeken, délután pedig Vajdaságban is a gomoly felhő képződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Megnyílt a Real Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Műsorajánló.
4: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Lásd velünk a csirkét! Best of Pannon reggeli!
1: Beszélgetünk mindenféléről, főleg az alienek. De most egyébként az az apropója, hogy megjelent ez a Disclosure Day, amit én nem láttam. Hát az új Spielberg film. Az új Spielberg film.
2: Az kijött már. Tényleg az a mozikban van most, ugye?
1: A Disclosure Day, ami nem is tudom, hogy most magyarul milyen címet kapott. De a kinyilatkoztatás súlyos. Napja, vagy a nyilatkoztatás napja, vagy valami ilyesmi, és hát fele más kritikákat kap. Szóval
2: igen, néztem a trélert, és akkor Spielberg mondja, hogy mert ez mind igaz. Én mondom, hogy ájde. Mi ott az alapsztori? Az ilyen full, ilyen űrlényes valami.
1: Na írja, mondja Robi, hogy szobaton néztem a moziban, majd írd meg, hogy milyen.
2: Tényleg?
1: Azt mondja, nagyon csúnya szóval írta, hogy nagyon jó.
2: Nagyon jó. Meg kell néznem.
1: Hát igen, meg kell néznem. Szóval ennyire jó. Mert mindenféle vélemény van.
2: De mik a vélemények?
1: Hát, hogy igazából semmi újat nem ad a Spielberg, olyat is olvastam, hogy nagyon jó.
2: Dobáld a Robi, annyira jó tét, ezt nem lehet beolvasni.
1: Nem lehet sajnos beolvasni.
2: Végig élvezte.
1: Végig élvezte
2: a filmet.
1: Na mindegy, szóval írnak hideget, feleget, majd megnézem én is, kíváncsi vagyok rá, nem tudom.
2: Dobáld a Robi.
1: Ennyire szereted az alieneket, vagy az űrlényeket? Ennyire bejönnek? Hát jó, igen. Most tudom,
2: na, hát,
1: kinek a pap?
2: Igen, nagyon durva. Ja. Na, de miről szól ez úgy alapvetően? Én már esküd nem emlékszem. Hát, néztem a trailer, de...
1: ez az. Miről szól? Jó kérdés.
2: Na ez az. Valamiről szól.
1: Valami készül, jönnek. Tudják, hogy vannak, de hogy jönnek? Aha. Valóban?
2: Jaj, tényleg, ez itt amikor vannak? Van a...
1: Köztük?
2: Jaj, segíts már, hogy hívják? Emilia Blunt, ugye?
1: Igen.
2: Ő az egyik fő
1: Emily
2: szereplő.
1: Blunt.
2: Emily, igen. Blunt. Igen, így van.
1: Igen.
2: És akkor van ilyen, hogy aha, igen, most már megvan. És akkor tudom, hogy így ő egy ilyen bemondó, és akkor igen, így veszi a tévé, és akkor hogy good evening, és így megáll, és csak és valami és valami ilyen hangok jönnek, és így
1: Ja. Egyébként az Emily Blunt-nak hát van egy olyan arca, ami elég ijesztő.
2: Igen. Azért ne haragudj, én is azért meglepődik, így beszélni korán reggel, és mond rád, és akkor képzeljétek, néztem azt, hogy megállna, és akkor ilyen hülye feljei rád néz, és így...
1: Én ezt csinálom békeidőben.
2: Mondanám,
1: teljesen hétköznapi dolog nálam egyébként. Ha látnál otthon, hogy én miket csinálok, tehát, hogy valamelyik nap így...
2: Aha, itt van, Robi írja. Hú, figyelj, azt mondja. Az idegenek régóta nálunk vannak. Egy privát cég titkolja évek óta. A kormány se tud róla.
1: Pár embernek tele lett a töke, és kiszivárogtatták. Ez kéne a DVD hátuljára írni. És...
2: Ne haraguljatok csak! Dobáld a Robi, nem dob. Ez a legjobb összefoglaló, amit valahol olvastam.
1: Ebben minden benne van. Ebben minden
2: pár embernek tele lett a töke, és kiszivárogtak. Hogy tudsz ilyet írni? Na mindegy, szóval alapvetően a sztori nem
1: a
2: rossz.
1: A kormány se tud róla. Hát ha már a kormány se tud róla, akkor ez egy jó sztori.
2: Akkor az lehet. Jó.
1: Pedig a kormány az mindig tud róla.
2: Hát az mindig tud.
1: Az nem volt olyan film. A legjobb volt a függetlenség napjában, amikor leviszik az elnököt oda az Zéria 51-be.
2: Hát az elnök és akkor, se tudott róla.
1: És akkor ugye az elnök, hogy én erről miért nem tudtam, és akkor hát meg akartuk óvni, elnök úr, vagy valami ilyesmi.
2: Igen.
1: Azt mondja, ami ritka, hogy a végén be is mutatják az idegeneket. Oh, ezt nem sűrűn szokták.
2: Oh.
1: És legalább hát így CGI szempontból jó ez a film, tehát nincs egy gyagyás.
2: Hát nem hiszem, hogy Spielberg nem csinál.
1: Nem olyan,
2: mint
1: hogyha én csináltam volna?
2: Nem hiszem, hát Spielberg. Az, hogy a fullos.
1: Jó,
2: az
1: hát
2: egész.
1: Végül Spielberg persze, volt az egy költségvetés.
2: Most
1: tudom, egyébként a két legnagyobb, mindjárt elmondom, csak micsoda? Gyorsan majd megnézzük ezt a Disclosure Day-t, csak beszélünk erről biztos, de most ugye két nagyon nagy szenzáció van a mozikban.
2: Igen.
1: Az egyik a Backrooms, a másik az Obsession.
2: Na,
1: ez a két film. A Backrooms az egy ilyen horrorfilm, egy ilyen liminal space-es horrorfilm, hogyha valakit érdekel, hogy mi az a liminal space. Nézd, most nagyon egyszerűen kéne neked összefoglalnom, akkor gondolj vissza a 80-as évek elhagyatott plázáira, meg irodaházaira, azt a végtelenséget, azt a az ürességet képzeld el, amit ezek az ilyen irodaépületek, meg ezek az ilyen elhagyatott helyek jelentenek, és nagyjából ez a horrorfilm alapja, ugye ez egy régi YouTube csatorna, egy nagyon népszerű YouTube csatorna alapján készült. Azért szenzációs ez a két film, az Obsession meg szintén egy horrorfilm, egy megbolondult lányról szól, aki nagyon beleszeret valakibe, de ennek van egy természetfeletti oka.
2: Jó,
1: mindegy, tehát ez két film, ami idézőjelesen, nagyon idézőjelesen, apró pénzből készült,
2: jó,
1: és vagyonokat kaszálnak vele. Két youtuber, mind a kettő rendező youtuberként kezdte,
2: nagyon amatőr
1: szinten, és eljutottak oda, hogy forgattak egy-egy filmet, tehát ez két teljesen egymástól független alkotóról beszélünk, tehát Obsession, Megszállottság és Backrooms, hátsó szobák, és ezek a filmek tarolnak. Tehát ezekkel mondjuk milliókat keresnek, úgyhogy 100 milliót, nem tudom, nem most pontosan nincsenek előttem a számok, de lényeg az, hogy óriási pénzeket, úgyhogy apró pénzbe készültek. Wow. És most ez egy ilyen új hollywoodi trend egyébként, tehát most ez szerintem nagyon sokan így kedvet kapnak majd a youtuberek, hogy akkor csináljunk filmeket függetlenül.
2: Hát igen, azért, mert a legelső ilyen az a horror volt, amikor kint vannak egy kamerával az erdőbe, segítsd, te biztos...
1: Blair Witch Project.
2: Igen, ugye?
1: Igen.
2: Az ott a legelső, ami ilyet nagyot...
1: Igen, ott a marketing hype volt nagyon érdekes, mert ott egészen a bemutatóig ezt a filmet, a Káni bemutatóig úgy állították be, mint hogy ez egy valós sztori lenne.
2: Hát igen.
1: Készült egy ilyen verkfilm, ugye ezeket így hívják.
2: Igen.
1: Ami gyakorlatilag úgy mutatta be az egészet, hogy ez egy megtörtént esemény.
2: Aha.
1: Igen. Emily Bluntról valaki kifejtette a véleményét. Nagyon szép hölgynek tartom Emily Bluntot, így írta. Nem igen. Pont ezekkel a szavakkal írta a kedves hallgató, de ez a lényeg az üzenetnek. Beolvasnám, de nem akarom. És... Na mindegy, és akkor ez volt igen a Blair Witch Project. Ez az egyik első, ilyen kézikamerás, meg ijesztő volt nagyon, nem láttad a boszorkány, de tudtad, hogy ott van, sikoltozás volt, sírás volt.
2: Ja, de a boszorkány? A csaj, nem tudom, hogy mire.
1: Hát mind ide volt benne, tehát hogy ezek ilyen ijesztő volt az egész. Aha. És az emberek úgy bevették, úgy sokan úgy bevették, pedig ez egy nyilván egy megrendezett sztori volt ott az erdőben, a Blair-i erdőben.
2: Igen.
1: Wow, nem is tudom, hol van, Pennsylvániában valamelyik ilyen középnyugat.
2: Durva cucc. Hát ugye vannak ezek a, és érdekes különben tényleg, mert egy csomó filmben muszáj legyen valami szörny, vagy valami alien, vagy valami. Nekem most így eszembe jutott, hogy erről beszélgettünk, szóval volt egy film, amin annyira meglepődtem, ott az nekem valami eszméletlen kreatív volt.
1: Marylandben van, bocsánat. Igen, jó?
2: Bocsánat. Hogy mondják ezt? Én nem is tudom, hogy mit jelent különben, de lehet, hogy tudod, ez a film, amikor kijött, ez az Annihilation. Uh-huh. De ez biztos, hogy láttad. Ez egy Netflix film volt, nagyon-nagyon nyom. De ez mit jelent különben? Ez a kifejezés.
1: Az Annihilation az elpusztítani. Az azt jelenti, hogy elpusztítani. Megsemmisítés.
2: Akkor nem tudom mondjuk, hogy ez mi ez a...
1: Megsemmisítés, elpusztítás.
2: Címe, vagy ez miért utal, de a lényeg az, hogy tudod, az van, hogy ott volt az, hogy van egy ilyen
1: Annihilation fal. Egyébként így ejtik. Annihilation.
2: Hát így viszont már hallottam. Ez?
1: Igen.
2: Hát minden nap tanul valami újat az ember. Hát, Annihilation. Mm-hmm.
1: Magyarul egyébként az a cím, hogy expedíció, ami nem azt jelenti, de...
2: Hát igen, de viszont, de valóban expedíció, ugye, mert átmennek egy ilyen falon, ahol bekerülnek egy új világba, és ott nagyon kreatívak azok a szörnyek. Nem tudom, emlékszel, úgy néz ki, mint egy
1: emlékszem, nagyon-nagyon régen néztem, igen.
2: Ilyen, akinek félig ilyen, ami koponyája van, ilyen látható koponyája erre, de nem az a szörny, hanem az, hogy úgy üvölt, meg olyan hangjuk van, mint hogyha így mimikálják így az emberi hangot, meg annyira félelmetes.
1: Ijesztő, tudom emlékezni. Na most, hogy így mondod, én ezt amikor megjelent ez a film, akkor tudom, hogy a Beckével, vagy kivel beszélgettünk erről a filmről, hogy ő ajánlotta nekem, és akkor megnéztem, és tényleg jó volt, vagy úgy mondtam, hogy jó.
2: Elég súlyos.
1: Netflixhez képest ez egy jó film.
2: Elég súlyos.
1: Néhány ilyen alient vegyünk sorra, és akkor gyorsan átmegyünk ezen a témán. Ugye itt vannak,
2: de miért? Hát nem muszáj gyorsan átmenni.
1: Nem muszáj gyorsan, de igazából vannak. Dolgok. Itt vannak a mimikek. A mimikek.
2: Na, ezekkel, én ezt nagyon szerettem, ezt a filmet.
1: Én is. Én ezt moziban néztem.
2: A Holnap határa.
1: A Holnap határa. Szintén megint csak Tomorrow, igen.
2: Emily Blunt.
1: Emily Blunt ebben is játszik.
2: Igen.
1: Ez csak skifikre szerződik le, esküszöm meg horrorokra.
2: Az Emily Blunt. Úgyhogy ő játszik be, meg hát a Tom Cruise. Hallod, ez egy jó film.
1: Jó film, minden napja újraindul, mindig meghalott a parton, és akkor aztán jön vissza.
2: Igen, és akkor ugye az van, hogy itt az a trükk ebben az egészben, hogy ezek az űrlényeknek az a különlegesség, azon kívül, hogy nagyon brutális harcosok, meg ilyen nagyon jó néznek ki, meg ilyen tényleg arra vannak teremtve, hogy gyilkoljanak, meg civilizációkat vegyenek be, hogy így, ha éppen úgy jön ki, hogy vesztés állnak, akkor egyszerűen az időt így visszacsapják. Ugye? Aha, ez a lényeg ebbe az egészbe. Mert persze, amikor a végén rájönnek, hogy hol van a központi agy, a fő alien, akit hogyha le tudnának győzni, akkor nem tudják visszacsapni az időt.
1: Ja.
2: És akkor így győzhetnek, és akkor ugye erre megy a harc, vagy a Tom Cruise az egyetlen, aki, vagy kevés azok egyike, aki felfogja, hogy ez mindig újraindul.
1: Aha. És próbálj elmagyarázni többieknek, csak azok nem értik, vagy nem hiszik el.
2: Hát igen, és akkor aztán rájöttek, hogy van furfang. Mások is, csak valami furfang van, ugye, mert régen nézte ezt a filmet, de érdekes, hogy ezt én is moziban néztem, hogy jó nagy volt a hype körül, hogy ugye egy idő után ez majd gyengül, és egyre kevésbé fog emlékezni, és akkor szóval, hogy itt azért van egy ilyen...
1: Ja persze, volt
2: egy ilyen időkorlát, hogy azért lehet próbálkozni egy ideig. Tudod,
1: látványos film, egy jó film, mindenféle.
2: Mennyire jók azok a gúnyák, amikbe mennek.
1: Igen. Na most a következő néhány, ezek már ilyen klasszik horror mozdulatok, vagy klasszik horrorból jött idegenek. Például a Massa, 58-as trash sci-fi horror, ezek ilyen, most például ilyen is volt, egy ilyen hatalmas vörös takony gombócot képzelj el, és az így zabálja fel pennsylvániai kisváros lakosait. Aha. Tehát ez egy ilyen, rengeteg ilyen horror készült abban az időben, ez az 58, ez viszonylag korai nekem, de mondjuk a 80-as évek az egy aranykor volt.
2: De azt ajánlottál nekem egyet, ami benn van a listában. Mondtad, hogy ez Vekán, ezt nézd meg. Melyik? Ezt látnod kell. A dolog.
1: A dolog, persze. A dolog az egy klasszikus. Tehát
2: hallod, az nem volt amúgy rossz. Szörnyű különben. Hát szörnyű. Ez egy ilyen expedíció. Ez az, amikor egy expedíció van a kint az istállata mögött.
1: Igen,
2: a hidegben.
1: Norvégokkal együtt ott a déli sarkon, vagy az északi sarkon, és akkor ott egy ilyen alien van, amit nem is látunk, hanem az a lényeg ennek, hogy ő átveszi mindig valamelyiknek a formáját.
2: Hát igen.
1: És akkor nem tudják egymással, hogy ki az űrlény, vagy ki a szörny, és akkor ebben nem is ez a szörnyű, hanem az, hogy volt, akit így az átalakulás közben kapnak el, és akkor az még csak így félig van átalakulva, és ilyen... Szóval az a nagy titka annak a filmnek, hogy kézi maszkokkal dolgoztak.
2: Ja, komolyan?
1: Persze, tehát ott semmiféle CGI nincs. Minden kézzel készült, és ezért működik ma is jól, mert nagyon jó minőségűek voltak azok a maszkok, meg azok, amiket ők ott elkészítettek.
2: Igen, na most aztán van kettő film, ami rám valami...
1: John Carpenter.
2: Őrült hatással volt.
1: Na?
2: Nekem így nagyon meg... Úgy, hogy mai napig néha eszembe jut. Az egyik az a csillagközi invázió. Én nem tudom, hogy rám mi volt az ilyen hatás, én tudom, ezt néztem, és így nem akartam elhinni, hogy ez mennyire, nem is tudom, szörnyű, vagy nem is tudom, de hát hogy az a lényeg, ugye, hogy vannak ilyen aszteroidák, és azokon az aszteroidákon vannak ilyen valami bogárszerű
1: valami. Araknidok,
2: igen. És akkor azok jönnek, és akkor így az ember is akkor felveszi velük a harcot, és megindul persze az űrbe, hogy ugye kinyírja őket ott, ahol ők élnek.
1: De ezt tudod, ez az egész egy szatíra, ez a film.
2: Nem én.
1: Ez egy fasiszta állam társadalom kritikája. Na, tulajdonképpen hát egy ilyen disztópikus film, a Paul Verhoeven rendezte. Azt kell róla tudni, hogy ő ezzel sokkal többet szeretett volna mondani ezzel a filmmel, mint maga a sztori. Tehát az, hogy ők ott harcolnak az űrlények ellen. Tehát
2: de mi van a háttérben?
1: Hát az van a háttérben, hogy ő elképzelte azt, hogy a jövőben a világ egy ilyen rendőrállamként fog működni, tehát minden a harcról szól. És ebben van egy rakás társadalom kritika is. Ha megnézed a mai, nem csak a mai, hanem már ugye Machiavelli is megírta azt, hogy a régi politikai világban is minden, mindig úgy tudod magadnál tartani a hatalmat, hogy ellenségképeket kreálsz.
2: Ez így van, igen.
1: Na most
2: igen.
1: Az ellenségkép ebben az esetben az araknid. Aha. Tehát mindenki, tehát azok az araknidok, szerencsétlen araknidok, azok nem igazán van esélyük az emberek ellen az atomfegyvereikkel, meg a satöbbivel, de viszont mindig az a cél, hogy az emberek legyőzzék ezeket. Igen. És harcolni kell, és ez a közös ügy. És a harc. Tehát ugye ez egy ilyen fasiszta állam, ami nyilván egy ilyen rendőr állam, ami csak arról szól, hogy a fiatalok menjenek, harcoljanak ezek ellen, aha, azzal is lefoglalják magukat, és hát ugye ez alapvetően egy ilyen politikai kinyilatkoztatás volt a Paul Verhoeven részéről. Tehát, hogy maga a sci-fi, az csak egy díszlet.
2: Igen.
1: Tehát, értem, hogy ő ezt így, és ha belegondolsz, tele van ilyen szatirikus pillanatokkal, hogy itt ilyen televíziós reklámokat mutatnak, amik ilyen totál elborult reklámok, meg ilyen propaganda videók, meg stb. És erről szól a film, és ő ezt így képzelte. Na most a második rész, meg a harmadik, ezek már ilyen nézhetetlen, tehát ott már teljesen lényegtelen volt az egésznek az elmélete, tehát hogy ő ezt eredetileg miért készítette ezt a filmet. Szóval a csillagközi invázió, azt ne így nézzétek, mint egy klasszikus kifit, hanem az bizony egy komoly, nagyon komoly társadalomkritika.
2: Hát én abban az időben nem úgy néztem, mint társadalomkritika, mert ugye
1: én sem úgy néztem, és úgy egy vacakfilmnek tartottam, amikor meg nagyobb lettem, megnőttem, és akkor meg leültem úgy megnézni, hogy tudtam ezt róla, akkor meg már zseniális filmnek tartottam.
3: Hát én nekem igazából bejött, nekem ez akkor nagyon tetszett, és emlékszem, hogy tudod, hogy mind sokkolódtam. Nem erre számítottam. A Támad a Mars.
1: Ja, persze, az is egy komédia. Tehát,
3: hát ez egy nagyon fura komédia. Én azt úgy néztem, figyelj, én azt néztem a moziba, és nem fogta fel az agyam, hogy én mit látok. Annyira szürreális volt, tehát emlékszem, a Pierce Brosnan fejét ráültették a kutyára, meg így mentek, és ilyen kegyetlenül, hogy ezek a marstakok gyilkoltak mindenkit. Nem is tudom, de kegyetlenül tényleg, de igazából most lejönnek a marstakok, mit van nekünk tárgyalni valók velük. Jöttek, hogy Isten hozott ideget, a koga interesszű, bám, rögtön lőttek, érted? Nem így volt, de hát így volt. És akkor végül kiderült, ugye a hangos zene az ellenszer. Tudom, hogy ezt néztem, és akkor jó, amikor nézzük a Rick and Morty-t, ami annyira szürreális, hogy tudod, hogy az agyadat meg tudod elengedni. Az, amikor túl vagyunk különben a Trónok harcán, ahol most akkor megszoktuk már, hogy a főhősünk is bármelyik pillanatban meghalhat. Nem tudom, amikor túl vagyunk a Stranger Things-en, hogy aki félt a horrortól, rájt, egyszer csak azon kapta magát, hogy különben nézi a horror, mert olyan szépen bevezettek minket. Tehát, hogy annyira kiütik ezt a határt nálunk különben, ami eddig volt, legalábbis, hogy nem, hogy szépen lassan úgy egyre durvább, és egyre többet akarsz, és egyre többet, és egyre nagyobb a határ. Tehát abban az időben, amikor ez a marstakok megjelentett, akkor még nem volt ilyen határ, és akkor tudod, hogy nézted, és így, na mindegy, szóval, hogy... nekem legalábbis ilyen fura volt, néztem, és így mondom, hogy Jesus Christ, mondom, mi történik, és akkor ugye vannak a klasszikusok, mint a Ragadozó, hát ezt mindenki ismeri, persze, meg a Xenomorph, ugye az Alien.
1: Itt van a dolog, azt láttad, ugye, ezt a képet a fejről, amit így...
3: Persze, hogy ne.
1: Ez a dolog.
3: És akkor itt van, és bedobják még ugye szörnyű ellenfélnek, mint Alien a Thanos-t, de hát én nem raknám őt ide.
1: Thanos? Hát ez egy Thanos Marvel, nem ez is. Az
3: persze.
1: Nem egy űrlény.
3: Igen. Hát űrlénynek űrlény, mert egy intergalaktikus lény, de hát most
1: űrült azért... titán. Az űrült titán. Most
3: űrült titán, érted? Nem. Szóval vannak ilyenek. Úgyhogy hát ennyi.
1: Csettintéssel az emberiség felét kiirtotta.
3: Szóval le a kalappa ezek, jó megcsinálják. Néztük, én nem is tudom, hogy azt... Én veled néztem a Prometheus-t, ugye az Alien egyik ilyen nagyon szuper részét.
1: Szerbül
3: nagyon...
1: Prometei.
3: Ezt néztük a moziba, az is nagyon mondjuk kemény volt. De aztán most ugye kijött ez a legújabb rész, és én ezt megnéztem, és nekem például, ugye most már igényesek vagyunk.
1: Aha.
3: És nekem az Alien design a végén a hibridről nem jött át. Nem tudom, mik a vélemények, szerintem az nagyon megosztó volt. Biztos van, akinek tetszett, de szerintem nagyon
1: én
3: sok
1: nem vagyok hívernek az Alien-es hibrid vonalnak, az az igazság. Én az eredetit szerettem, meg a második részt, meg a harmadikat.
3: Aha.
1: Én ezeket szerettem.
3: Na mindegy, szóval.
1: Többi de hát nekem van. Már itt túl van gondolva. A Prometheus-t azt szerettem, mert az eredet történet, csak túl sokat felfedtek róla, és így mindenről lerántották a leplet. Nekem az nem tetszik, vagy nem tetszett abban, hogy...
3: Választ kaptál sok mindenre?
1: Igen, nem kellett volna választ kapni. Nem kellett, tehát ez, hogy az, hogy egy ilyen misztikus fajról aztán így didaktikusan belemagyarázzák, hogy akkor ők most kik meg, mik meg, honnan jöttek, és itt van, és ez az oka, hogy ők vannak, és ez. De miért kell elmondani ezt? Nem kell elmondani, de pont a varázsából veszel az egésznek.
3: Hát jó.
1: Na mindegy.
3: El kéne mennünk Hollywoodba, Zoli, ez igazság.
1: Hát mi csak mennünk. Néznénk, mint a moziban.
3: De eladnák, hogy nagyon nagy szakértők vagyunk,
1: érted? Nem szakértés, ez vélemény. Tehát igazából sokan osztják ezt a véleményt, amit én most elmondtam.
3: Persze. Irány Hollywood!

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető meleg.
3: Gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat.

0: világod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a hét napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: get the party lit.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Programajánló.
5: Szülőföld, anyaföld, homeland.
6: Idén nyáron újra kitárja kapuit a nyári mozi színházi közösség, hogy nyitott térre alakulva otthont kínáljon a zene, a természet, a színház és a képzőművészet összekapcsolódására.
5: Június 18 és 21-e között várunk a Homeland Fesztiválra.
6: Álompolgárok.
5: Bitev Smörti.
6: Four Foreheads.
5: Umbra.
6: És még sok nem hétköznapi koncert.
5: Improvizatív és klasszikus színházi előadások.
6: Landart installációk.
5: Makrobiotikus tanfolyam.
6: Kiállítások.
5: És varázslatos hangulat vár Kelebián.
6: Valamint június 19-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház ad otthont Kinszka különleges zenei világának.
5: Szabadulj ki a hétköznapokból, kapcsolódj a természethez, és éld át a Homeland varázslatot.
6: Homeland Fesztivál, június 18 és 21-e között.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Pörögj ránk! Pannon Rádió. Neked szól!

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
3: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Októberben vagy novemberben lehetnek az előrehozott választások Szerbiában. Ismét tüntettek az egyetemisták és az őket támogatók tegnap Újvidéken. Falunapot ünnepelt Csantavér, 135 éves a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és továbbra is zajlanak a mérkőzések a 2026-os labdarúgó VB-n. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Nem nehezte le a tiltakozásban résztvevő fiatalokra a szerb államfő, ezt ő maga mondta a Pink televízió vendégeként. Alekszandar Vučić hozzátette, szerinte sokan közülük őszintén hitték, hogy hazájuk érdekében cselekszenek. Az elnök a gazdasági eredményeket ismertetve elmondta, hogy a szerbiai átlagbér a 2012-es 330 euróról mára meghaladta az 1000 eurót. Vučić június 28-ára Víd napjára nemzeti összejövetelre hívta a polgárokat. Bejelentette továbbá, hogy mások mellett a nyugdíjasok, a szociálisan veszélyeztetett csoportok és a veteránok számára átfogó támogatási csomagot mutatnak be. Egyes gyógyszerek árának csökkentését is kilátásba helyezte. A belpolitikai helyzetről szólva úgy vélekedett, hogy a hallgatói blokkádokat szervező csoportoknak nincs programjuk az ország vezetésére. Hozzátette, hogy az esetleges előrehozott választásokon, amelyekre szerinte októberben vagy novemberben kerülhet sor, erről majd kikélvezik a polgárok támogatását. Újvidéken megtartották az egyetemisták által szervezett Borba do Slobode, vagyis küzdelem a szabadságig elnevezésű tüntetést. A demonstráció központi helyszíne a turbókörforgalom volt. A felszólalók több társadalmi problémát érintettek, köztük a média helyzetet, a rendőrség működését és a választási feltételeket. Élesen bírálták a választói névjegyzék állapotát, a médiában tapasztalható egyenlőtlenségeket, valamint a hatóságok működését és a politikai befolyást. A tüntetés a korábbi belgrádi események és az azok kapcsán tett ügyészségi bejelentések árnyékában került sor. Összegyűlt Csantavér apraja nagyja, hogy együtt ünnepeljék a falunapi programsorozat zárónapját szombaton. A délutáni órákban főzőverseny és kispályás labdarúgó torna várta az érdeklődőket. A korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is kiváló hangulat uralkodott. Mecseri Kanita riportja.
2: Ismét eredeti helyszínén tartották meg a csantavéri falunapot. A programsorozat az elmúlt években átköltözött az újonnan kialakított kultúrszigetre. Idén viszont a helyiek örömére ismét a színház mögötti udvarban zajlottak a programok. Egyebek mellett a főzőverseny is, amelyre 37 csapat jelentkezett. Balázs Teodor, a főzőverseny résztvevője.
3: A haveri társasággal jelentkeztünk, hangulat az úgy alakul valójában. Itt voltunk a kezdetek óta, és akkor úgy fokozódik a hangulat, úgymond.
4: Hogyan zajlik a főzés? Mit főztök, illetve milyen recept alapján?
3: Hát sajnos a receptet azt nem oszthassuk meg, ugyebár nagy elképzeléseink vannak a versennyel kapcsolatban. Van egy főszakácsunk, ő most nincs itt, úgyhogy én csak valójában segítkezek neki.
2: A csantavéri falunap viszont nem múlhat el foci nélkül. A színház udvara mellett a helyi focipályán megteltek a lelátók. Kispályás tornát rendeztek, amelyen 13 csapat vett részt Csantavérről és a környező településekről. Krunc Márió, a falunapi focitorna társszervezője.
5: A csoportkör egy kicsit átformálódott, az új BL rendszer szerint rendeztük el, szóval egy nagy csoport van, mindenki 4 csoportkört játszik véletlenszerű ellenféllel, majd egy összesített táblázatban az első 8 csapat jut tovább a negyeddöntőkbe, és onnan kerülnek ki a párosítások.
2: A falunap igazi közösségépítő jellegű esemény. Helyiek családokkal, barátokkal érkeztek, hogy együtt jól érezzék magukat. A szervezők viszont nem csak a felnőttekre, hanem a kicsikre is gondoltak. Különféle játékok várták a gyerekeket. Ercsi Hargita, szervező.
6: Színes programokkal vártunk mindenkit, már reggel a hagyományos gyalogtúra volt, rengetegen voltak, igazából az idén felülmúlta minden várakozásunkat a résztvevőknek a száma. Itt fejezték a gyalogtúrások a színháznak az udvarába a gyalogtúrát, ezután pedig ugye indult a főzés, ez igazából a felnőtteknek, a nagyoknak az érdekes. Van zenei program, a gyerekeknek pedig délután 2 órától indultak a különböző aktivitások. Elsősorban vannak fajátékok kint, van arcfestés, és most pedig indult a lovaskocsizás.
2: A színház mögötti udvar igazi nosztalgikus hangulatot adott a falunapnak. Hagyományos felállásban a színpad, a sátrak és a bográcsozásra alkalmas helyek is biztosítva voltak. András Gyuricsin Attila, a csantavéri helyi közösség elnöke.
0: A csantavéri falunap ugye mindig egy nagyon komoly program sorozat, és a kicsúcsosodik a főzőversenyben, ugye a híres Zúza paprikás főzőversenyünk, ami van. És most ez a helyszín, visszatértünk ide, ugye mert van egy fantasztikus kultúrszigetünk, az új sziget, ahogy mink hívjuk, de viszont a csapatunk egy részénél van egy hatalmas nosztalgia érzés a szívükben, lelkükben, és akkor most úgy beszéltük meg, hogy akkor visszatérünk, egy kicsit nosztalgiázunk, és most újjávarázsoltuk ezt az állatorvosoknak az udvarát.
2: A falu lakosságának jelentős része mezőgazdasággal foglalkozik, az időjárás pedig úgy alakult, hogy sokak számára a falu napozás helyett az aratás vált elsődleges feladattá. Ennek ellenére a helyszín nem maradt üresen, szép számban részt vettek a helyiek. Akik pedig időben végeztek a munkával, és maradt még energiájuk, azok az esti, zenés, szórakoztató programokra is visszatérhettek.
1: Községi tűzoltóversennyel ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi rendezvényen több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó és csaknem 50 csapat vett részt. Korom Sarolta riportja.
7: Látványos felvonulással kezdődött a jubileumi rendezvény Martonoson. A helyi közösség épületétől a focipályáig vonultak fel a résztvevők, élükön egy lóvontatta korabeli tűzoltókocsival. A menetben több mint 500 önkéntes és hivatásos tűzoltó vett részt, a sort pedig tűzoltóautók zárták. A hivatalos megnyitót követően községi tűzoltóversenyt tartottak, ahol a csapatok 8 kategóriában mérték össze felkészültségüket. Fehér Ármin.
8: Azért lettem önkéntes tűzoltó, mert érdekelt ez a dolog, hogy így ilyen versenyezni fogunk, meg ilyesmi, meg segíteni az embereken.
7: A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ma mintegy 90 tagot számlál. A legfiatalabbaktól a legtapasztaltabbakig minden korosztály aktívan részt vesz az egyesület életében, legyen szó versenyekről, közösségi programokról, vagy épp a beavatkozásokról. Vajdai Balázs, a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetség elnöke.
9: Most már különböző programokat is beiktattunk, úgy mint a húsvéti locsolkodás tűzoltóautóval például, vagy a Mikulás csomagosztás szintén tűzoltóautóval. Ezzel próbáljuk a gyerekeket bevonzani a tűzoltósághoz, és megszerettetni, és itt tartani a gyerekeket, hogy legyen utánpótlás. Minden kategóriában szinte van versenycsapatunk, másfajta versenyeken is részt tudunk venni, nagyon sok beavatkozásunk is van.
7: A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint egy évszázada szolgálja a települést. Az 1980-as években csatlakozott Bajtai András szerint az elmúlt évek fejlesztései új lendületet adtak a szervezetnek, amelynek munkáját ma már korszerűbb felszerelés és egyre több fiatal segíti.
10: Felújították a laktanyát, felújították új, tehát nem új, de számunkra új tűzoltóautót vásároltak. Föl a régit is üzemben tartják, most már két tűzoltóautónk van, felújították a laktanyát, új padlózatot, új vakolat, stb. Garázskapukat, nagyon-nagyon dolgoznak a gyerekek. Én most nem vagyok már itt Martonoson, nem itt élek, de ide húz a szívem vissza, mint tűzoltó, most is.
7: A jubileumi rendezvény egyszerre szólt a tűzoltás népszerűsítéséről, a hagyományok megőrzéséről és a közösség összetartásáról.
1: Sport. Továbbra is zajlanak az izgalmas mérkőzések a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A holland válogatott 5-1-re győzte le Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB F csoportjának houstoni mérkőzésén. Az ekvádori válogatott a 15 kaput eltaláló lövés ellenére csak gól nélküli döntetlent ért el Curaçao ellen az E csoportban. A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került, ugyan végül azonban 2-1-re legyőzte Elefánt csontpart az E csoport második fordulójában Torontóban. A japán válogatott pedig 4-0-ra győzött a tunéziai csapat ellen az F csoport második fordulójában, így az észak-afrikai együttese a második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A labdarúgó VB-k történetének ezredik összecsapásán a távol-keletiek nagy fölényben futballoztak, első ázsiai csapatként szereztek 4 gólt VB mérkőzésen. A pontos idő 12:11.
11: Időjárás.
1: A délelőtti napos és meleg idő után a délután folyamán Vajdaságban gomoly felhőképződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőtől szerdáig változóan felhős és általában meleg idő várható 29 és 33 fok közötti csúcsokkal, de az időjárás bizonytalanul alakul, néha záporokkal és zivatarokkal.
11: Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
13: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetség.

0: gondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
1: Média támogató a Pannoner TV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Pannon Rádió.
4: Az interneten
3: és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot, 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Nem neheztel a tiltakozásban résztvevő fiatalokra a szerb államfő, ezt ő maga mondta a Pink televízió vendégeként. Alekszandar Vucic hozzátette, szerinte sokan közülük őszintén hitték, hogy hazájuk érdekében cselekszenek. Az elnök a gazdasági eredményeket ismertetve elmondta, hogy a szerbiai átlagbére a 2012-es 330 euróról mára meghaladta az 1000 eurót. Vucic június 28-ára Víd napjára nemzeti összejövetelre hívta a polgárokat. Jelentette továbbá, hogy mások mellett a nyugdíjasok, a szociálisan veszélyeztetett csoportok és a veteránok számára átfogó támogatási csomagot mutatnak be. Egyes gyógyszerek árának csökkentését is kilátásba helyezte. A belpolitikai helyzetről szólva úgy vélekedett, hogy a hallgatói blokkádokat szervező csoportoknak nincs programjuk az ország vezetésére. Hozzátette, hogy az esetleges előrehozott választásokon, amelyekre szerinte októberben vagy novemberben kerülhet sor, kiderül majd kikélvezik a polgárok támogatását. Svájcban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások. A helyszínre már megérkezett J.D. Vance, amerikai alelnök, aki érkezése után azt nyilatkozta, remélhetőleg előrelépést érnek el az iráni atomprogram kérdésében és a libanoni tűzszünet ügyében is. A tárgyalóknak nem lesz könnyű dolguk, bár szerdán sikerült megegyezni egy 60 napos tűzszüneti tervről, Teherán szombaton bejelentette, az izraeli légicsapások miatt ismét lezárja a hormuzi szorost. Az amerikai központi parancsnokság ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson és hangsúlyozta, az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Tegnap óta közvetlen légijárat köti össze Belgrádot és a horvátországi Brács szigetét, jelentette be az Air Serbia. Az új útvonal a nyári idényben hetente kétszer, szerdán és szombaton közlekedik. A légitársaság közlése szerint az új járat bevezetésével tovább bővül az adriai úti célok kínálata, és az utasok számára egyszerűbbé válik az eljutás Horvátország egyik legnépszerűbb szigetére. A közlemény szerint a sziget jó összeköttetése más dalmáciai településekkel további rugalmasságot biztosít az utasoknak a nyaralások és rövidebb pihenések megtervezésében. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód Magyarországon, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztás mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet, és figyeljünk oda az állatokra is.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, a délelőtti forróság után, a késő délután folyamán Vajdaságban a gomoly felhőképződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten!
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon félelmek elrabolnak, nem volt még, aki nem hibázta el. Nem volt még, aki semmit nem veszített. Amit féltünk, olyan könnyen illan el. Lehet megíget, ami tegnap

Pörög ránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A szabadkai Medigroup központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett Makisban. A modern irányító rendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonat felügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. Svájcban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások, a helyszínre már megérkezett J.D. Vance amerikai alelnök, aki érkezése után azt nyilatkozta, remélhetőleg előrelépést érnek el az iráni atomprogram kérdésében és a libanoni tűzszünet ügyében is. A tárgyalóknak nem lesz könnyű dolguk, bár szerdán sikerült megegyezni egy 60 napos tűzszüneti tervről, Teherán szombaton bejelentette, az izraeli légicsapások miatt ismét lezárja a hormuzi szorost. Az amerikai központi parancsnok ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, és hangsúlyozta, az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások, Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Ezentúl közvetlen légijárat köti össze Belgrádot és a horvátországi Brács szigetét, jelentette be az Air Serbia. Az új útvonal a nyári idényben hetente kétszer, szerdán és szombaton közlekedik. A légitársaság közlése szerint az új járat bevezetésével tovább bővül az adriai úti célok kínálata, és az utasok számára egyszerűbbé válik az eljutás Horvátország egyik legnépszerűbb szigetére. A közlemény szerint a sziget jó összeköttetése más dalmáciai településekkel további rugalmasságot biztosít az utasoknak, a nyaralások és a rövidebb pihenések megtervezésében. Vörös riasztás van érvényben több európai országban is az extrém meleg miatt, Olaszországban és Franciaországban is vészhelyzet van. Miután az elmúlt napokban jócskán 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, mára a hatóságok vörös és narancssárga riasztást adtak ki a legtöbb olasz városban. Egyetlen település sincs zöld besorolásban, vagyis mindenhol fennállnak az egészségügyi kockázatok. Hőségriadó van Franciaországban is. A francia hatóságok 35 megyében rendeltek el vörös riasztást a rendkívüli hőhullám miatt. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szerint a hőmérséklet egyes helyeken elérheti a 41 Celsius fokot. A hőhullámot egyébként egy afrikai anticiklon okozza.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, Vajdaságban a gomoly felhő képződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak a délutáni, illetve az esti órákban.
0: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
7: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: Programajánló.
10: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorkahelyi Közösségben, a Brenzu Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánus együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Nem Kínában készült.
11: Xiexie dajia de shouting.
12: 100%-ban vajdasági.
13: Panorádió.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jó kedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Van még a világon.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hanno Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett Makisban. A modern irányító rendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában. Svájcban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások, a helyszínre már megérkezett J.D. Vance amerikai alelnök, aki érkezése után azt nyilatkozta, remélhetőleg előrelépést érnek el az iráni atomprogram kérdésében és a libanoni tűzszünet ügyében is. A tárgyalóknak nem lesz könnyű dolguk, bár szerdán sikerült megegyezni egy 60 napos tűzszüneti tervről, Teherán szombaton bejelentette, az izraeli légicsapások miatt ismét lezárja a hormuzi szorost. Az amerikai központi parancsnokság ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, és hangsúlyozta, az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Vörös riasztás van érvényben több európai országban is az extrém meleg miatt, Olaszországban és Franciaországban is vészhelyzet van, miután az elmúlt napokban jócskán 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, június 21-ére tehát mára a hatóságok vörös és narancssárga riasztást adtak ki a legtöbb olasz városban. Egyetlen település sincs zöld besorolásban, vagyis mindenhol fennállnak az egészségügyi kockázatok. Hőségriadó van Franciaországban is, a francia hatóságok 35 megyében rendeltek el vörös riasztást a rendkívüli hőhullám miatt. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szerint a hőmérséklet egyes helyeken elérheti a 41 Celsius fokot. A hőhullámot egyébként egy afrikai anticiklon okozza.
5: Sport.
9: Továbbra is zajlanak az izgalmas mérkőzések a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A holland válogatott 5-1-re győzte le Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB F csoportjának houstoni mérkőzésén. Az ekvádori válogatott a 15 kaput eltaláló lövés ellenére csak gól nélküli döntetlent ért el Curaçao ellen az E csoportban. A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került, ugyan végül azonban 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoport második forduló Torontóban. A japán válogatott pedig 4-0-ra győzött a tunéziai csapat ellen az F csoport második fordulójában, így az észak-afrikai együttese a második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A labdarúgó VB-k történetének ezredik összecsapásán a távol-keletiek nagy fölényben futballoztak, első ázsiai csapatként szereztek 4 gólt VB-mérkőzésen.
5: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, a délelőtti forróság után, a délután folyamán és este felé Vajdaságban a gomoly felhőképződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
5: Pannon Rádió, a te hangod.

A 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannon Rádióban. Cool and Dre. It's 2021. Time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know?

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: A 91,5 MHz-en.
3: Pannon Rádió.

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Híradó.
8: A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van. Napközben nem volt jelentősebb torlódás a szerb-magyar határszakaszon. Svájcban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások. Továbbra is zajlanak a mérkőzések a 2026-os labdarúgó VB-n, és célba értek a 20. nemzetközi ultramaraton futói Palicson. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. A szerbiai vonatoknak pontosabbnak kell lenniük, mint ahogyan ez a német és a svájci vonatok esetében van, mondta Alekszandar Vučić. A szerb elnök meglátogatta a hamarosan elkészülő új egységes vasúti diszpécser központot Belgrád mellett Makisban. A modern irányító rendszerből több mint 3300 kilométernyi vasútvonal forgalmát felügyelik majd. Vučić kiemelte, a beruházás részeként korszerű optikai hálózatot, automatikus vonatfelügyeletet és mesterséges intelligencián alapuló biztonsági rendszereket építenek majd ki. A projekt értéke 115 millió euró. A szerb államfő szerint az új rendszer jelentősen javíthatja a vasúti közlekedés pontosságát Szerbiában.
9: Lecseréljük az igazgatókat, akár minden hónapban, ha továbbra is késnek. 3 perc késés is elég lesz ahhoz, hogy leváltsuk az illetékeseket. A vasútunknak pontosabbnak kell lennie, mint a német vagy svájci vasút. Megértem, ha baleset történik, ahogy a Lukicevói esetnél is történt. Ilyenkor nem probléma, ha 200 percet késik a vonat, sőt, még a 300 percet is megértem. De a rendszeres késéseket nem tudom elfogadni. Mi a visszatérő gond? Az emberek azért választják, hogy gyors vonatot, hogy fél vagy akár egy órát spóroljanak, aztán kimennek az állomásra, és a vonat 30-40 percet késik. Váltsák le őket önök, ha nem akarják, hogy én tegyem meg.
8: A hétvége és a turista szezon ellenére sem kellett ma sokat várakozniuk az utazóknak a szerb-magyar határszakaszon. A Horgos-Röszke határátkelő helyeken is zökkenőmentes volt a forgalom, fél óránál nem volt hosszabb a várakozás. Azonban indulás előtt érdemes tájékozódni, mert a helyzet gyorsan változhat. Halász Zoltán riportja.
10: A délelőtti órákban nem volt jelentős forgalom a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen. Legrosszabb esetben is maximum 30 percet kellett várakozniuk az utazni vágyóknak. Szlágyana Ivkovics, Iván Dekics.
11: Milyen az idő? Túlélhető?
12: Fél órát vártunk is, túlélhető. Igen, semmi gond.
11: És milyen gyakran közlekednek itt a határon?
12: Sűrűn, igen.
10: Volt, aki a meleg időjárásra is panaszkodott. Aszfalton ilyen kánikulában a hőmérséklet elérheti akár a 40-45 Celsius fokot is. Emiatt a hosszú utak előtt érdemes vizet venni magunkhoz. Lázár Pavasovics.
11: How long did you wait?
10: Nem olyan sokáig várakoztunk, körülbelül 10 percet összesen. Az idő jó, túlélhető, bár egy kicsit párás. Jó hír az utazóknak, hogy a kisebb határátkelőnél sem alakult ki jelentősebb torlódás. Mindkét oldalon csupán rövidebb kocsisorok voltak. Adriana Onosi.
0: Fél órát vártunk, igen, túléltünk.
11: Milyen gyakran járnak itt a határon?
0: Eléggé.
10: A turista szezon és a vendégmunkások évi szabadságának közelettével várhatóan egyre nagyobb lesz a forgalom a határátkelőkön. Indulás előtt célszerű több forrásból is ellenőrizni az aktuális helyzetet, hogy elkerülhetők legyenek a hosszabb várakozások.
8: Svájcban folytatódnak az amerikai-iráni béketárgyalások. A helyszínre már megérkezett J.D. Vance, amerikai alelnök, aki érkezése után azt nyilatkozta, remélhetőleg előrelépést érnek el az iráni atomprogram kérdésében és a libanoni tűzszünet ügyében is. A tárgyalóknak nem lesz könnyű dolguk. Bár szerdán sikerült megegyezni egy 60 napos tűzszüneti tervről, Teherán szombaton bejelentette, az izraeli régi csapások miatt ismét lezárja a hormuzi szorost. Az amerikai központi parancsnokság ugyanakkor közölte, hogy szombaton 55 kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, és hangsúlyozta, az amerikai hadsereg továbbra is biztosítja a hajózás szabadságát. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások, Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Ukrajna és Oroszország között intenzív drón és rakéta háború zajlott az elmúlt 24 órában, különösen energetikai és katonai infrastruktúrák ellen mindkét oldalon. Ukrán dróncsapás érte a Krím térségét, ahol 4 ember meghalt, többen megsérültek, és a félsziget egy része áram nélkül maradt. Közben Oroszország támadásokat indított több ukrajnai térség ellen, halálos áldozatokkal és civil sérültekkel. Az orosz hatóságok közlése szerint az elmúlt 24 órában 483 ukrán drónt lőttek le. Volodymyr Zelenszky szerint Moszkva egy hét alatt több mint 2000 drónt vetett be Ukrajna ellen. Mindkét fél katonai és energetikai célpontokat támad, miközben a diplomáciai feszültség is fokozódik.
6: Sport.
8: Továbbra is zajlanak az izgalmas mérkőzések a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A holland válogatott 5-1-re győzte le Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB F csoportjának houstoni mérkőzésén. Az ekvádori válogatott a 15 kaput eltaláló lövés ellenére csak gól nélküli döntetlent ért el Curaçao ellen az E csoportban. A négyszeres győztes német válogatott hátrányba került, ugyan végül azonban 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoport második fordulójában Toronto. A japán válogatott pedig 4-0-ra győzött a tunéziai csapat ellen az F csoport második fordulójában, így az észak-afrikai együttes a második vereségével a csoportkör után búcsúzik. A labdarúgó VB-k történetének ezredik összecsapásán a távol-keletiek nagy fölényben futballoztak, első ázsiai csapatként szereztek 4 gólt VB mérkőzésen. Célba értek a 20. nemzetközi ultramaraton futói Palicson. A 24 órán át tartó verseny résztvevői tegnap délben vágtak neki a megmérettetésnek, és egy teljes napon át még éjszaka is futottak megszakítás nélkül a palicsitó partján kijelölt pályán. Rózsa Krisztina riportja.
13: A jubileumi 20. alkalommal megrendezett esemény idén is több mint 100 sportolót vonzott Palicsra. A futók 6, 12 és 24 órás, valamint 50 és 100 kilométeres távokon álltak rajthoz. Így a kezdő ultrafutóktól a tapasztalt versenyzőkig mindenki megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. Bogár János 97 kilométert tett meg 12 óra alatt.
14: Nekünk szerencsés volt, úgy érzem, a 12-24-esekkel ellentétben, mert ők délbe rajtoltak, ők a nagy melegbe rajtoltak. Nekünk kellemesebb volt éjfélkor rajtolni. Szerintem ez így nagyon ideális volt, úgyhogy nem is baj, hogy nem 24-et választottam, mert így egy kicsit azért kellemesebb volt, de hát így is nehéz volt mindenkinek, nekem is, de nem voltak holpontok, most lekopogom, nem szoktak lenni, de most valami miatt nem jól ment.
13: Az ultrafutás egyik legnagyobb kihívásának számító versenyszámban a résztvevők nem csak fizikai felkészültségükről, hanem kitartásukról és mentális erejükről is tanúbizonyságot tettek. A nagy meleg nehézséget okozott mindenki számára. A férfiak mezőnyében Szennyai Dorián tette meg a leghosszabb távot, 24 óra alatt 214 kilométert futott le.
6: Harmadjára látogatok el Palicsra, és mindig lenyűgözött itt a palicsi versenyen a vendégszeretet, amit kapunk. Ez valami leíthatatlan. Nagyon szépen köszönjük. Ismételten egy tökéletes rendezvény volt. Magáról a futáson nagyon meleg volt, talán az elmúlt 3 évben a legmelegebb volt.
13: Szerbia mellett Spanyolországból, Romániából, Szlovákiából, Szlovéniából, Horvátországból és Magyarországról is érkeztek indulók. A 24 órás futam női mezőnyének legjobbja Nagy Hajnalka Tünde lett, aki 187 kilométert futott le.
15: Most már másodszor vagyok itt, tavaly nem voltam, tavaly előtt voltam először, akkor nagyon tetszett a pálya az, hogy ennyire szép. Meg én amúgy is szeretem ezeket a rövid pályákat, inkább a körözős versenyeket jobban szeretem, mint mondjuk A-ból B-be futni. Hát a meleg egy kicsit megvisel, de az mindenkit.
13: A 20. Nemzetközi Ultramaratont a Szerbiai Ultramaraton Szövetség és a Paligo Palusz Ultramaraton Klub szervezte.
8: A pontos idő 16 óra 9 perc.
16: Időjárás.
8: A délelőtti napos és meleg idő után a délután folyamán Vajdaságban gomoly felhőképződés mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőtől szerdáig változóan felhős és általában meleg idő várható 29 és 33 fok közötti csúcsokkal, de az időjárás bizonytalanul alakul, néha záporokkal és zivatarokkal.
16: Reklám.
17: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordent, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
17: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk! Nordent, Szabadka! 024-561-112 www.nordent.rs.
18: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Kara Györgye út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
17: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás. Médiatár.

0: Támogató a Pannoner TV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Csúszik az este.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: gondolok. Reklám. Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
0: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán.

0: 024 555 181.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
0: Bomax. Kompasz Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: programajánló.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
4: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Pop.
1: Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban. California, yeah.
2: Right.

0: programajánló.
1: Lángos imádók, figyelem! Jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál Szabadkán a Zorka helyi közösségben, a Brenzo Sportközpontban július 10-én 19 órai kezdettel. A vendégeket gazdag kulturális program várja, légvár, kirakodóvásár és persze rengeteg finom lángos. Idén is fellép a magyar kanizsai Eridánusz együttes. Ha jön a nyár, vár a Buckai Lángos Fesztivál.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Pannon Rádió, a te hangod.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A hétvége ellenére sem kellett ma sokat várakozniuk az utazóknak a szerb-magyar határszakaszon. A Horgos-Röszke határátkelő helyeken zökkenőmentes volt a forgalom, fél órától nem volt hosszabb a várakozás. A turista szezon és a vendégmunkások évi szabadságának közelettével várhatóan egyre nagyobb lesz a forgalom a határátkelőkön. Vörös riasztás van érvényben több európai országban az extrém meleg miatt. Olaszországban egyetlen település sincs zöld besorolásban, vagyis mindenhol fennállnak az egészségügyi kockázatok. A francia hatóságok 35 megyében rendeltek el vörös riasztást a rendkívüli hőhullám miatt. A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat szerint a hőmérséklet egyes helyeken elérheti a 41 Celsius fokot. Községi tűzoltó versenyen ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A rendezvény látványos felvonulással kezdődött. A hivatalos megnyitót követően a községi tűzoltó versenyen a csapatok különböző ügyességi és szakmai feladatokban mérték össze felkészültségüket. Célba értek a 20. nemzetközi ultramaraton futói Palicson. A futók 6, 12 és 24 órás, valamint 50 és 100 kilométeres távokon álltak rajthoz. A 20. nemzetközi ultramaratont a Szerbiai Ultramaraton Szövetség és a Paligo Palus Ultramaraton Klub szervezte.
3: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek... Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádió.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannonrádió.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Jó helyen jársz! Pannonrádió 91.5.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.